statisztikák, adatok, gazdasági mutatók, és mindaz, ami a számok mögött van. Ismerd meg jobban a térség üzleti életét, tarts velünk a helyi sikerek nyomában. Hallgasd minden kedden délután 5 órától a For Profitot, a Forrás Rádió üzleti magazinját.

Írnám az összes játékszabályt, fessük át a szürke üres szobát. A horizont a város szélén, a szűk kis utcán,

túl sok volt a reggeli pörgés, jöjjön valami lazább. Hallgasd a koktélt Zimmerer Tamással. Sok zene, kevés duma. Minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig.

hozzuk nektek a szombatesti pörgést. A szombatesti pörgést. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolod nálunk a bulira. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsora. A lemezjátszók mögött ez.

hogy nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session! Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Még egy órán. Legyen tánc! Folytatódik a Light Session, a Forrás Rádió Mix műsora.

fel a barátaid. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. Ma hajnalra ennyi volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a partit. Hallgasd a Light Session-t a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Most pedig vissza a legjobb zenét.

0: Nálunk így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Baj van, víz viszont nincs.
2: Igen, erről kell ma beszélnünk. Egyébként országos szinten elég komoly problémáról van szó, viszont nagyon érdekes gondolatokat indít meg az emberben, mert nem tudom ti, hogy vagytok vele, én annyira nem realizálom így nap, mint nap, hogy mennyi vizet használunk, majd erről is dumálunk egy kicsit, mert vannak már olyan helyek, ahol kritikus vagy kritikus közeli a vízellátás. Először Pilis Csaba önkormányzata jelentette be, hogy lehet, hogy nem lesznek képesek teljesíteni az igényeket. Aztán most már tegnap hozzánk legközelebb solymári ismerősök jeleztek, Örömön is vannak gondok, Pomázon is, de több helyen veszélyben van az, hogy ivóvízhoz jussanak az emberek, még kapnak, vagy még jut hozzájuk, de veszélyben van az, hogy ez megvalósulhasson a későbbiekben.
3: Igen, egyébként nyomatékosan felhívták a víztakarékosságra a lakosság figyelmét, múlt hét pénteken is már, ma reggel újra, például most a Dunamenti Regionális Vízmű ZRT is a honlapjára kitett egy ilyen közleményt, és azt írják, hogy a pénteken elrendelt elsőfokú vízkorlátozás az már tiltotta, hogy vezetékes vízzel locsolja öntözzenek, medencét töltsenek, autót mossanak, ennek ellenére tovább nőtt a vízfogyasztás.
2: Na és akkor itt behozok egy érdekeset, és akkor ebből induljunk el. Mit tippeltek egy átlagos európai, tehát átlagos van ennél sokkal durvább, meg sokkal rosszabb, és például a franciák ugye tudjuk nem fürdenek. De egy átlagos európai, mennyi vizet használ el egy nap?
4: Hány litert? Jó kérdés. 100.
3: Hát én azért annyit nem mondanék, 50.
2: 140-150 liter.
3: Atya úristen.
2: Egy átlagos.
3: Az sok, az nagyon sok, tényleg.
2: Kemény. És akkor én itt elkezdtem gondolkozni, és nézzük már meg, mekkora a kádunk. Hát állítólag abban belefér több, mint 100 liter. Tehát, hogyha te fürdesz, ahogyan én, akkor én már simán meg vagyok az átlaggal. Mondjuk én tőlem a világon soha többet ne legyen víz, ami kóla van. Csak nem tudom, hogy a kettő között van-e összefüggés.
3: Hát mondjuk megnézni, hogy lefürdesz kólában, tudod.
4: Az tényleg így locskolja magát.
2: Mi a zéró kóla nem
4: ragad. Még pezseg is, tudod, pezseg.
2: Az mindent leszed, az mindent leszed a zéró kóla.
4: Egyébként tényleg.
2: Na,
4: de nem hogy... csak a zéró rendes is.
2: De hogy tényleg ez annyira durva,

0: Szóval, hogy tusfürdő, és akkor utána, tehát, hogy még addig, amíg ugye tusfürdőzöm magam, addig is leállítom a vizet.
1: Én is, így van.
2: De hogyha igazán...
1: De nem együtt zuhányzunk, tehát egy... még mielőtt valaki esetleg összerakta idomkainak.
2: De hogyha igazán... Hagyom ezt a gondolatot. Minden vizuális hallgatom, vizuális.
0: Csak annyira gyorsan lereagált.
1: Csak annyira rácsaptam, hogy én is, hogy mondom.
2: Andi, szokott hagyni a pinyakoládás tusfürdőjéből, vagy azt minden használja?
1: Mondtam már most már grapefruit gyömbér vagy mi.
2: Mondtad.
1: Kis tudom mondani. Na. Te ilyet használsz, Andi?
0: Én kókuszosat most.
1: Na látod, egzotikus.
2: Ez most bizonyítja, hogy két külön helyen zuhanyoztok. Kizárt, hogy ez a kettő egy helyen legyen. Teljes koktél, tiki bár van nálatok, jó?
1: Tiki bár!
2: Ugye ez a Rohannál van a tiki-tiki.
1: Tiki-taka, de
2: lényeg, hogy úgy lennétek igazán tudatosak, és úgy csinálnátok igazán jól, hogyha
1: együtt zuhanyoznak?
2: Együtt.
0: Egyszerre zuhanyozom mindenki, menjen át a szomszéd.
2: Maradjunk a zuhanyzásnál. Maradjunk a zuhanyzásnál. Mert azon nagyon sokat lehet spórolni, mert hogy ne a kádat töltsd fel, hanem van egy ilyen zuhanytálca, az bedugod, feltöltöd, abba beleülsz, először megfürdik a Roland, és akkor utána még abban a család többi tagja is. Tehát nyilván te vagy a család fő otthon, tehát utána jöhet a feleséged, aztán jöhetnek a gyerekek.
1: Hogyne, egyébként, ha lenne ilyen pontfordítva, lenne
2: csak
1: a sorrend
2: szerintem. Meg kell várni, míg leülepszik az aljára, ami lejött.
1: De akkor már inkább lavor.
2: Lavor?
1: Hát akkor már nem, tehát ha már mindenképpen spórolni.
0: Nem, a gyerekek a legkoszosabbak, őnekik kell utoljára fürdeni.
1: Ja, nekem csak a fantázia mocskos.
2: Mondjuk egyébként az Andi ötlete sem rossz, tehát hogy menj át a szomszédba.
0: Na,
2: tehát, ugye, ha ma mindenki együtt fürdik a szomszédjával, akkor az a sok vizet meg lenne spórolni.
0: Mindig máshol fürdünk, hogy ne csak az egyik használja a vizet.
1: Akkor én ezúton üzennék a szomszédomnak. Gábor, 8-kor kapagunk.
2: Jövök. És nem kell semmi rosszat elképzelni, semmi szexuálisat. Tehát lehet, hogy a férjek a férjekkel, a nők a nőkkel. Tehát, hogy fürödhetünk így, hogy ne legyen semmi durva.
1: Most ez a férje, most erre idézhetnék a torrentéből, de nem fogom megtenni.
0: Igen,
2: gondoltam, hogy ez az idézet megvan neked. Ne, az is mindegy egyébként, hogy hol. Tehát jöhettek háromszor hozzám, mert igazából az a lényeg, hogy összességében az ország, tehát most nem az én érdekemet nézzük, nem én akarok spórolni, hanem az országnak akarjuk megspórolni a vizet.
1: Uh-huh.
2: Jó, még egy gondolat.
1: Várjál, mert már értem ezt a felvetést. Mondjuk neked nincs olyan vonzó szomszédod. Tőled elköltözött már onnan a tömbből a
2: szilikonos lány?
1: A szilikonos lány?
2: Én félek tőle, hogyha víz ér hozzá, akkor lejön a szája. Tehát, hogy így nem biztos, hogy ezt szabad mosni. Nem, tényleg nem tudom, hogy
1: jön. Vízálló a szilikon.
2: Vízálló? De a festék, ami rajta van, az nem biztos.
0: Megfenntartja a vízen, tudod.
2: Én lehet megijednék tőle smink nélkül amúgy. Na, újabb spórolási tippek. Ne húzzátok le az egyest, csak a kettest. Vagy várj, melyik a kettes? Barna megy, sárga marad.
0: A kicsi és a nagy, így szoktuk mondani.
2: A kicsi.
0: És akkor könnyen megkülönböztetni.
1: Ja.
2: Kicsit nem húzod le, mert ja. Akkor ott spórolsz.
1: De nem csinálunk két gyereket.
2: Nem, én nem spórolom?
0: Nem, itt főként az a baj, hogy most áll neki mindenki otthon csapvízzel autót mosni, mert rá van kötve ugye a kertes házaknál, akkor locsolgatni feszt, mert hogy nehogy kiégjen a fű.
2: Na, Roland,
0: akkor feltöltik, avval töltik fel ugye a medencéket, tehát itt főként ezekkel van a probléma. Nem az, hogy most én mennyit iszok egy nap például csapvizet, vagy mondjuk mennyit fürdök. Bár mondjuk a fürdés az azért jobban, de hogy az, hogy mennyit iszunk, az nem. És az a baj, szerintem itt a mentalitással van a probléma, tehát hogy szerintem sokan úgy vannak vele, hogy nehogy már nekem valaki megmondja, hogy én mennyi vizet használjak, meg mire használjam a vizet. De itt nem ez a lényeg, tehát fel kell fogni, hogy itt globális probléma van, tehát hogy nem magunkat nézzük már, most hadd égjen már ki az a fű, hát most nem tehetsz el, tehát nem tudsz mit csinálni.
1: Sok kicsi az így összeadódik, igen. Látjátok, én vagyok maga a megtestesült környezettudatosság. Műfűben van, nem kell locsolni.
2: Az a műfű előállítás, az biztos nem kellett víz.
1: A medencét meg nem is állítottuk föl. Tehát majd erre a nyára semmi.
2: Majd megnézem, hogy a ráolvad.
0: Soha, csak megvettétek.
1: Nem, tavaly nem állítottuk fel a medencét, meg idén előtte, igen.
2: De az, hogy Roland valamit nem állít fel, hát, na igen.
1: Jó,
0: ez nem újdonság, mi?
2: Majd megnézem, Roland, mikor ráfolyik a kocsidra a gyep, és így ráolvad, az milyen lesz. De mi lenne veletek, és ezen még filozzunk el egy kicsit, hogyha 24 óráig nem nyithatnátok meg a csapot?
0: Hát arra mi szomjasak lennénk, szerintem.
1: Hát nem ebben tudom. A dögmelegben például az...
2: Na ugye folyton azt mondjuk, hogy így van mindenki eleget.
1: Igen, a mosakodás, a zuhanyzás, de még inni tudsz mást, tehát azt még meg tudod oldani.
0: Hát azt
1: oldani.
0: Tudod persze, meg tudsz venni ásványvizet nyilván a boltban. Hát most egy napig szerint

0: szerintem.
1: Egy napig ki lehet
0: bírni. Egy napig legyünk büdösek.
2: Hát használnátok ilyen izét, ilyen nedves kendőt? Tehát, hogy csinálnátok ilyen cicamosdásokat?
0: Azt vagy... lehet, igen.
1: Hát én bevásárolnék egy pár zsugor ásványvízzel, aztán akkor azzal mosakodnék.
2: Tehát ásványvízezni.
1: Persze.
2: Szénsavas?
1: Szénsavas, persze, hadd csípjen.
2: Pezsegjen?
1: Pezsegjen.
2: Jó.
1: Mikrodzsakudzi.
2: De akkor várjál, WC-t például tényleg nem lehetne lehúzni egy napig. Akkor elmész a Mekiben, vagy keresel valami olyan helyet, ahol nem otthon,
1: itt a rádióban.
2: A rádióban intézed a dolgot.
0: De ha globálisan nem lehetne.
1: Az gáz.
0: Sehova sem menni.
2: Nektek van több WC-tek, nem?
0: Hát egy napig ki lehet bírni.
1: Kettő, igen.
2: Én, mint családfő, az egyiket bezárnám magamnak. Az a privát WC-m. A többiek oldják meg a műfűn, ha olyan.
1: Mint Elvándi, ugye? Tehát, hogy úgy.
2: Amúgy a műfű alá be lehet rakni dolgokat, hogyha zavar.
1: Adi, nem fogsz átjönni hozzánk.
2: Szerintem ez nem.
0: Ez... Utána átnéznéd minden 4 centiméterét.
1: Mennek ki. Adi, átjönnek ki, de nem engednek ki.
2: Szerintem ez nem most dölt el, de véljük úgy, hogy így. Jó, figyelj, minden esetre engem ez most figyelmeztetett. Tehát, amit én eddig megtettem a földért. Kólát iszom, tehát hogy igen, nem fogyasztom a csapból a vizet fölöslegesen, illetve az még benne van, hogy például fogmosásnál tudom nagyon alap, de fogmosásnál én ugye elzárom a vizet, amikor éppen nem iszom belőle, vagy nem használom.
1: Jó, hát az alap, igen, meg
2: de
1: tényleg.
2: De mit tegyek még? Tehát, hogy
1: hát mondjuk
0: ne pancsikoljál, ne pancsikoljál. Csináld azt, amit én mindig csak vasárnap fürdök, és a többi napon zuhanyz.
2: De jó, akkor beszéljünk meg, hogy holnap.
1: Az jó volt, hogy folytattad a mondatot. A fürdök után nem hagytad abba.
0: Hát mert az a fürd, nekem az a fürdés, amikor beülök a kádba.
2: Igen.
0: A zuhanyzás, meg a zuhanyzás.
2: De miért az úgy, hogy akkor minden nap zuhanyzol, és akkor összegyűlik a víz az utolsó napra, és akkor abban?
0: Ó, Istenem!
1: Jó, akkor erre már félre mondom rá, hogy nekem is ez a logika, de amúgy tényleg, de...
0: Úristen, gyerekek,
2: jó, csak annyi, hogy akkor ma megyünk hozzád, Roland, és akkor 7-kor fürdünk.
1: Hát úgy, várjál, mindenképpen úgy fürödjetek, várjál, hogy vannak a meccsek, tehát, hogy
2: a meccsek közben.
1: Elefántcsontpart, Norvégia, igen, akkor a meccs alatt fürödjetek, mert én a szünetben szeretnék zuhanyozni.
2: Holnap Roland, aztán Andrészt jöhettek.
1: Így, lehet csatlakozni?
2: Persze.
1: Hogy a francban.
2: Hogyan kell strandizni?
1: Randi a strandon.
2: Randi a strandon, ez az új trend, vagy nem tudom mennyire új trend, de nekem nagyon sok agyára jutna eszembe a strandra menni első randikon, és mindig eszembe jut egyik barátom, Balogh Gyurinak a mondata, hogy neki az anyukája azt tanácsolta, hogy ha tetszik egy lány, akkor vidd el randizni úszodába. Mert akkor ott látod smink nélkül, meg mindenhogy látod, meg nem tudom, hogy mi. Nem tudom, értem én, de hogy az a kis sejtelmesség 5000 elején nem biztos, hogy baj, hogy ott van. Nekem ez a strandrandi, ez olyan távol áll, mint mondjuk tőled, Roland, a...
0: Na, igen, erre én is kíváncsi vagyok.
1: A balonfi tenyésztés például. Panelparasz gyerekként, ugye?
2: Így.
1: Na. Mondjuk. Hát mondjuk nézd, egyébként ez a randi a strandon, hát nem is az, hogy hogy mondtad, sejtelmesség miatt? Hát legyen meg a sejtelmesség, ezt én a saját testemre értem. Tehát, hogy mindenki jobban jár, fejet akarom.
2: Hagyjad fél homályban. Jó, akkor mint Rolandnak a magamutogatás. Bár a magamutogatás fecskében. Így jól mondod? Végére értem.
1: Na, de azért igen. Vizuális típusokat most sajnálok.
2: Elgondoltam ezt valahogy behozom, és jobb túl lenni rajta az elején. Aztán mindentől már csak fellazulunk. De hogy...
1: Milyen színű fecskében? Valami rikító, hogy legalább ki is szúrja mindenki?
0: Jó, neon sárgában.
1: Az jutott eszembe nekem is, jó van.
2: Lehetne rajta ilyen kresszből egy-két jel.
0: Ami
2: egy
0: ilyen enyhén átlátszó, tudod.
1: Érdekes vágyaim vannak.
2: És lehetne rajta, de tényleg csak, hogy ne legyen annyira arcbatolós, lehetne rajta ilyen hálós köntös.
0: Ja,
2: ami ilyen rácsos.
0: Igen, mindenképp.
2: Hogy ne legyen annyira direkt.
1: Vagy a borátféle verziót, tudjátok.
0: Jaj,
2: na, abba például
0: úristen,
2: nem mondom, hogy megnéznélek, de azt el tudom képzelni.
0: Ez merénylet az emberiség ellen.
2: De maga az, úgy mész el a strandra, hogy ott randizol. Tehát most nem arról van szó, hogy csajozol, tehát hogy ott felszedsz valakit, hanem mondjuk megbeszélsz valakivel egy első randit a strandra.
1: Hát nekem ilyen sose jutott eszembe. De tehát olyan volt, hogy ismerkedtem strandon, tehát hogy csajoztam strandon, olyan volt. De föl voltam öltözve. Tehát azért fontos, hogy nem egy szám fürdőnadrágban, mert ha valakit úgy fölcsipek egy gyerekek, az isteni csoda.
2: De vele azt a helyzetet jó, te jelen esetben akkor dolgozni voltál nyilván ott azon a strandon, tehát volt rajta ruha.
1: Így van.
2: De hogyha valakit elviszel oda randizni, és ő fürdőruhában van, te meg ruhában, az nagyon kínos.
1: Azt tudom.
2: Smakkos cipővel hát, megjelensz.
0: Igen.
2: Fogaid között a rózsával, ahogyan már vizionáltad.
1: Igen. Vagy de tényleg egy szál ilyen neonsárga fecskében, szádban a rózsával.
0: De most képzeld már el ezt a jelenetet, hogy így megjelenik valaki egy ilyenben. egy randin. Hát de ez az, hogy tartod vissza a nevetést?
1: Hát sehogy.
0: Meg hogy...
2: Mondjuk lehet, hogy pont ezért működne.
0: Egyáltalán azt, hogy ott látják, hogy veled van. Miért?
1: Már azt ciki lenne, ugye?
0: Igen.
2: És első mondat, hogy bekennéd a hátam.
0: Úristen.
1: De nem, mert a szájában meg a rózsak.
2: Bekennéd a hátam. Kösz langost! De most csak gondoljad végig a randi szituációkat, tehát, hogy itt nem csak a fürdőruhás megjelenés a probléma, de lehet, hogy pont ezzel vágodnál be valakinél, de hogy randi kajának mondjuk kikérni egy lángost.
0: Ma mondjuk olcsóbb lenne, ez biztos. Szerintem egy strandon randizni, talán.
2: Hát most nem. Már azért a strandárak, de na.
0: Hát, hogyha csak lángossal operálsz, akkor.
1: Ahogy a melkasodon csurog a Nutella a palacintából.
2: Hát, mert itt azt írják, tehát, hogy igen, a legnagyobb félelem nyilván sokaknál a fürdőruhás megjelenés, tehát az az 1.0-ás, mert többnyire még akik jól néznek ki, azoknak is van valami bizonytalanságuk, vagy valami, de oké, lépjünk ezen túl. Nyilván, hogyha strandra mentetek randizni, akkor azért a fürdőruhádat úgy választod meg, hogy az a legelőnyösebben mutasson, meg a legszebb legyen, meg hogyha lány vagy, akkor veszel magadra ilyen kis takarót, oké.
1: Na jó, de ezzel a csajok tudnak operálni, most a férfiak, hát... Most,
0: hát ők nem nagyon,
1: hát,
0: igen.
1: Fürdőnadrág, azon kívül mi van rajta?
2: Vagy, ha ciki, hogyha ilyen, mint
1: ez a
2: régen az erős emberek, ilyen nem a bikini style, hanem a teljes testet takaró kis gumifürdő ruci.
0: Ja.
2: Vagy amiben felpszúszott.
0: De akkor, azzal, minek mész, de akkor meg nincs értelme a strandon randizni, csak hülyén nézel ki.
2: Igen. És hogyha van rajtam egy póló, amin egy kigyúrt felső test van, ezt észreveszed? Az feltűnik, hogy csak póló?
0: Hát eléggé.
2: Nem jó. Jó, de oké, ezen mondjuk akkor lépjünk túl. A kajálást megoldod. Itt azt mondják, hogy nagyon oldhatja a feszültséget, hogyha viszel magaddal kis játékokat. Andi.
0: Kis játékokat?
2: Mivel készülsz egy strandrandira?
1: Mivel játszadoznál a strandon?
0: Kártyát. Vindék.
2: Kártyát viszel? Ilyen, tehát ilyen Uno?
0: Olyat, hogy még jól össze is vesztünk.
2: Jó, az jó.
1: Vagy vetkőzős póker. Hát sok kört nem kell játszani, hogy vége
0: legyen. Hát viszel, akkor Nudi strandra kell menni.
1: Hát akkor ott vége.
2: Itt javasolják a frisbeet, a gumimatracot.
1: De ez nem játék a gumimatrac.
2: De mihez?
1: Hát játszol egy gumimatracra?
2: Fölmegy rá a lány, lelököd.
0: Ezt lelököd, jó, hát gondoltam, igen.
2: Szerintem ezzel így el lehet szórakozni.
1: Azt mondja, az tipikus jó első randis program. Ez a vízben döntöd. Ez azért sokat elárul a magánéletet korábbi alakulásáról.
0: És kérdéseket vett fel, hogy jött össze.
1: Petrával jó ideig nem mentetek
2: strandra. Nem, hát persze, legalább megtartom az ilyen szabályokat. Képzeljétek el, hogy Andit hívták már első randira szaunázni.
1: És nemet mondott. Tehát ő nem ment el, eleve nem szereti a szaunát, és azt mondta, hogy kukkerolja engem a fürdőruhába. Figyelj,
2: én kifejezetten szeretek szaunázni. De nem biztos, hogy az első randin azt akarom láttatni magamból, hogy izzadok.
1: Valahogy én sem éreztem erre soha késztetést, tehát hogy ez, én is szeretem a szaunát, kifejezetten.
2: Amúgy is izzadok, csak tudom, ezt már megtanultam, hogy a kezemet nem emeletem fel randi közben. Az már megy, a pingi járás, igen?
1: Na de igen, de hogy elhívod oda, mondjuk ott akkor legalább mindketten izzadtok, tehát hogy a kínos részén ugye túl vagytok, de akkor is, tehát hogy együtt szenvedni, az egy jó dolog, és akkor onnantól a második randi csak jobb lehet, vagy mi ennek a logikája?
2: Magadra fújsz egy tubus Old Spice, hogy ne izzadj. És beülsz, és csak te nem izzadsz a szaunában.
1: Ja, annak mi értelme? De ezt nem igazán értem ennek a logikáját, hogy valaki miért gondolja azt, hogy a szauna az egy jó első randis helyszín lehet.
2: Andi azt mondja, hogy ez általában a férfiaknak preferencia, tehát hogy mi akarunk ilyen helyekre menni, azért mert hogy meg akarjuk vizsgálni a másikat minden pontján.
1: Hát figyelj, ha jól sikerül az első randi, akkor az sok esetben megtehető utána.
2: Ja, igen. Értem. Nem tudom, nem... Tehát sokadik randi, vagy mindannyian szauna rajongók vagytok, tényleg nyilván teljesen más a helyzet. De ráadásul egy első randi, ott nincs annál kínosabb, mint amikor csendben ültök egymás mellett, mondjuk azt megkönnyítheti a szauna, ennyi előnye lehet, mert ugye egy csomó helyen nem szabad benn beszélgetni. Tehát, hogy úgy mondjuk adhat hozzá valamit, hogyha első randi nagyon zavarba vagy, de ez meg olyan kínos, hogy ott ültök egymás mellett, izzadtok, nem néztek egymásra, hova néztek, szembe van az idős bácsi, akinek kilógnak dolgok a gatyájából, de nem akarod látni, de úgyis azt nézed, mert csüng. Tehát, hogy nem akarod ezt első randin.
1: Igen, de ha meg egyébként zavarban vagy, és nem tudsz miről beszélgetni, akkor az eleve gáz. Tehát, hogy egy ilyen randi helyzet, akkor nem neked való. Jó, ismerkedjél. Ha a szauna rajongók Facebook csoportban ismerkedtek meg, akkor esetleg menjetek el együtt szaunázni. Mást én nem látok rá. Én bevallom, gondolom ilyen téren én mindig ilyen, hát most nem mondom, hogy konzervatív, ilyen megszokott, tehát hogy kávézó, vagy esetleg étterem, tehát hogy valami ilyesmi helyszíneket dobáltam én be általában, mint mondjuk első randis helyszín.
2: Ez is nagyon jó, meg én nagyon-nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy milyen kreatív vagyok ezzel, de aztán kiderült, hogy az IM magazinban a menő randi helyek javaslatának listáján is első helyen volt az állatkert.
1: Állatkert, mint randi helyszín?
2: Mert ez tök jó, mert megvan a beszéd téma. Tehát, hogyha ne adj Isten nem indulna be, hogy minden, akkor még tudod azt mondani, hogy némás zsirá.
1: Magas!
2: Magas!
1: Majom! Cuki!
2: Elefánt jobbra, víziló balra. De hogy az nekem ilyen biztonsági terepnek tűnt, meg van a tipikus a mozis, az sem rossz, csak az első randin én inkább beszélgetnék.
1: Tehát, hogy jó lehet a mozi is, de akkor utána még legyen egy ilyen leültök kávézni, beszélgettek filmről, egymásról, bármi másról, bármi egyébről. Tehát, hogy kössétek össze egy ilyennel. Szerintem az a fontos. Az állatkert az nem rossz, az nekem tetszik.
2: Ami viszont nem jött be nekem soha, ezek a teaházak.
1: Én nem voltam. Kozsónak se jött be.
2: De kis... Na ja. Szóval ez a teaházas dolog nekem nem jött be. Az meg azért nem jött be, mert semennyire nem férfias, amikor kikérsz egy vaderdei tündérmámort. Tehát, hogy ezt nem tudod úgy előadni, hogy ez maszkulin legyen.
1: Hát de olyan rárekeszt, ezt tudod.
2: Tündérmámor.
1: Egy vaderdei tündérmámort.
2: Nem jó, ez nem áll jól. Nem, szerintem ez nem működik jól.
1: De,
2: nem.
1: Szerintem lehet. Anti, remélem, valami hűsítőt hoztál.
0: Hűsítőt hoztam én is. Igen. Ugyanis megvan az évfagylatja.
1: Na, az jó, az jó.
2: És ebből mindig van kismillió verseny, van balatonfagyja, meg van nem tudom, ilyen fagyi, olyan fagyi, de szerintem én valamiért úgy emlékszem, hogy ez az egyik legrangosabb. Tehát ez ilyen nívós. Tehát amit itt mondanak, azt fontos lesz követni a trendekben.
0: Igen. Na, tippeljetek akkor, hogy milyen alapanyag lehet ebben a fagyiban? Milyen fagyi lehet az idei?
1: Biztos, hogy valami különleges, hát nem is azt, de azért vanília.
2: Én azt mondom...
1: Csoki nincs benne szerintem.
0: Nincs.
1: De azt mindig mondom, van hogy... egy olyan, tehát hogy általában ezt figyeltem meg.
2: Koriander, mert valami ilyen.
1: Igen, tehát valami, amit egyébként a rohadtul nem raktál fagyiba.
0: Igen, például ilyesmi. Igen.
1: Igen. Igen.
0: Az mondjuk nem szokott rossz lenni eperrel például, azt szokták párosítani.
1: Az jó egyébként, igen.
0: Igen, igen.
1: Biztos, hogy legalább egy ilyen van benne, amiről nem számítanál egy fagyi kapcsán.
2: Jó, akkor olyan lesz benne, és nem ezek a klasszikus vonalak, hanem valami egzotikus dolog kell bele.
1: Szamócás körris.
2: Szamócás körris?
1: Szamócás körris.
0: Fúj, a szamócát hogy hozod össze a körivel?
1: Hát rohadt nehezen.
2: Szerintem,
0: mert még ha valami narancsos lenne körivel.
2: Tehát az volt egy időszak, amikor minden mentás volt, az nem. Akkor volt, amit a legjobban utáltam, mert a mentával még megbarátkoztam, a levendulás vonal. Tehát szerintem minden, amiben van levendula, az jobb levendula nélkül.
0: Hát ha jól megcsinálják, ne. Akkor jó a levendula.
2: Ha érzed az ízét, de. Már nem jó.
1: Szerintem
2: nem. Addig jó, amíg
0: nem.
2: Elfeded.
0: Nem, hidd el, hogy van, csak ha túl sokat tesznek bele, akkor szappan íze lesz az egésznek, de alapjáraton, ha jók az arányok, akkor jó szokott de lenni a levendula.
2: A levendula nem étel, az mojírtó. Az a nagy nap volt benne a szekrényben, kis a párnában.
0: Vagy mi az a levágott, mi a nejlon.
2: Tehát, hogyha naftalin fagyit akarok, akkor nem ezt csinálok.
1: Nem, én is azt mondom, amit az Andi. Tehát, hogy nőnél is, meg fagyinál is legyenek jók az arányok. Az a legfontosabb.
2: Na jó.
0: Na jó, akkor most már elárulom, hogy mi, mert szerintem most már mindenkinek izgatja a fantáziáját.
2: Kuszkusz.
0: Kuszkusz. Majdnem kókuszos szorbet, kurkumás mandarinos gyümölcs szósszal, és kókuszos mandulás ropogóssal.
1: Na, mit mondtam előbb, hogy mandarinos
0: köris.
2: Molnár Anna Mária, ugye, aki a győztes fajdalatot alkotta, de itt van, hogy a gyerekeknek is volt kedvence, külön díjasa, ami tök más, mint a fődi. Jó, hát nézd meg, ezek a szerencsétlen gyerekek nem a kókusz szorbét választották kurkumás mandarinos gyümölcs szósszal és kókuszos mandulás ropogóssal.
0: Mit se tudod mondani?
2: Mit választottak a gyerekek?
0: A király kedvence, azaz Elvis kedvence.
2: Azt a, és ez mi? Abban mi van?
0: Hát próbálok rákeresni egyébként itt a cikkben, de nem írják rá. De hát, ha valahol máshol leírják.
2: Mi tevett ő? A békönös magyaróvaja tevett?
0: Akkor lehet, hogy magyaróvajas, nem?
1: Az lehet, hát inkább, mint békönös, gyanítom.
0: Én azt gondolom, hogy egy kicsit már elmentünk egy másik irányba ezekkel a különleges fajlatokkal. Tehát ez, amikor már az erős pista, meg ilyeneket láttam ki, vagy frontin, az mondjuk, remélem, hogy nem frontinból van, mert az erős pistás az elméletileg abban van erős pista. Frontinban reméljük, hogy nincs frontin.
1: Ha reméljük, de, együtt. Na, nem, akkor hozunk neked egy három gombócot a nehezebb napokon.
2: Roland egy ezért egy...
0: Én meg majd jól a fejedre nyomom.
2: Roland egy csoki Viagra frontint.
0: Tényleg kis Viagra. Habbal. Na, olyat még nem láttam Viagrásot.
1: Hát nem is látni kell, hanem érezni.
2: Kérsz bele pálcot? Nem.
0: Na, minek az?
2: Hozok. Nézem, Elvis Sandwich, a banán magyaróvaj ropogós békön. Ez vagy ilyen magyar.
0: Ez jó lehet.
2: Mondjuk a békön megjelenik ilyen szórásként.
0: Mondjuk a békön nem, azt nem.
1: Az nem, de lehet, hogy egyébként ilyen banános magyarókrémes volt. Azt elhiszem, hogy imádták a gyerekek.
2: És amúgy nem hozták nyilvánosságra, tehát hogy ezt még nem érdekes módon ennek az adalékait nem mondták el. Tehát itt csak tippelgetni tudunk. Ő viszont annál biztos jobb, mint ez a kék borzalom. Tehát minden gyerek hupigék törpigét akar, ami egyébként cuki meg minden, de az a fagyi. Tehát aki apa és vette már át a gyerek fagyját, mert hogy a gyerek inkább az övét kéri el, az tudja, hogy ez a hupigék törpigék, ez borzadás. Ezt nem lehetne finomra megcsinálni?
0: De ő nekik sem ízlik. Persze, akkor ezek nem. Szerint csak azért kérik, mert hupigék törpigék. De akkor el lehetne mondjuk, lehetne azt, hogyha apukának van sok pénze, hogy azt mondja a gyereknek, hogy kérjél hupikék törpikéket nyugodtan, de kérjél biztonság kedvére egy másikat is, és akkor ez... nem kell megenni a hupikék törpikéset.
1: És akkor abba, és abba nyal bele, amelyikbe akar?
0: Amelyikbe akar, és hogyha azt mondja, hogy apa edd meg, akkor apa ki tudja dobni a hupikék törpikéset, mert van a gyereknek másik fagyja.
1: Vannak apukák, akik nőkkel vannak így. Van nekik másik.
2: Mondja a feleség, hogy kérd ki ezt a másikat is nyugodtan.
1: Hát azt nem tudom, hogy mondja.
0: Aj, Roland.
2: De nem, csak hogy a nem annyira gazdag, bár egyébként szerintem, aki ma már fagyit vesz, az már gazdag, de normális családokban az történik, hogy kikérheti a gyerek, amit akar, kikéri apuka, amit akar, és a gyerek megeszi apukáját, és apukánál lesz a hupikék törpike. Tehát így sétálunk a Bikás Parkban, és így kacsintunk egymásra apukák, hogy hupikék.
1: Igen, és minden apuka előrelátó módon olyat kér magának, amit a gyerek megeszik.
2: Igen, mert egy ideig volt ez tényleg,
0: hogy... Én olyat kérnek, amilyen nem eszik meg. Kávé. Hát nehogy már az enyémet tegye meg. Mondd, ki kívánkozik, mondd! Ugye milyen rossz, ha belebeszélnek abban, amit
2: minden, mondanak? Nem, csak az, hogy azt akarod, hogy minden gyermek álma egy ilyen anya, nem?
0: Egy jó frontin fagyi, Hádi!
1: Hát lehet, hogy nem, de azért az apukák elfogadnák. Na!
0: Most a hajára még jól lehetek.
1: Jó van! A szeretői státusz felállás.
2: És akkor kikéri majd az izet ciános almafagyit.
3: Buenos morgen! Minden hétköznap

0: nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Ragyogóan szép, harmonikus társasági kapcsolatokban gazdag, gyönyörű napot kívánok nektek, drága hallgatók. Hello!
2: Nem akárhonnan vetted ezt a gondolatot? A 3 perces évzáróról.
1: Nem, hát rövid évzáról jártam tegnap, hál' Istennek, maximális tisztekhez.
2: Ritka az.
1: Ezúton is kislányom iskolájának, meg az igazgató asszonynak, mert egyébként egy elképesztően jó gondolat volt, mondtam is neked, kiemelem adásban is, példaértékű igazgatói beszédet hallottam tegnap, és... igazgató asszonynak körülbelül annyival állt a beszéde, hogy akkor kedves diákok, meg kedves szülők, én ezt most nem fogom itt elhúzni, mert hogy igazából mindenki már a nyarat várja, a diákok jó pihenést, fagyizzatok sokat, ezennel a tanévet bezárom. Tehát egy 2,5 percben ezt így összegezte, hát mondom, tökéletes. Tehát így kell kinéznie egy jó igazgatói beszédnek egy évzáron.
2: Majd ezután leadták a tüskevárat, amit kötelező volt széken ülve végignézni.
1: Így van, és a szülők pedig megnézték együtt a Ben Hurt.
2: Így. Nagyjából ez volt a program. De ez egyébként klassz. Tehát ezt mindenhol így kéne. Szerintem ebben nem kéne ennél többet belerakni, sőt, nekem már az is furcsa, de mindenki azt mondja, hogy így van, úgyhogy biztos van valami logikája, hogy ezt az egészet az iskola utolsó napján kívül kell megszervezni.
1: Egyébként ennek van gyakorlati ok, ezt elmondom neked, hogy igazából ugye azt írja elő a törvény, hogy az utolsó napig meg kell adni az esélyt a diáknak a javításra, és hogyha utolsó nap ő még felel, vagy bármi, akkor utána ugye le kell zárni, bizonyítványokat kitölteni, stb.
2: Na, mutass egy példát a gyakorlatból, ahol ez megtörtént.
1: Én értem, de ez egy előírás, tehát ehhez muszáj, hogy tartsák
2: magukat az iskolák. Tehát régen erre nem volt jogunk.
1: De figyelj, nálunk régen is külön volt az évzáró, én ezt már mondtam neked tegnap is.
2: De tegnap se figyeltem. De csak az, hogy na mindegy, és ünneplőbe kell? Tehát, hogy mindenki ünneplőben döglik meg a napon?
1: Hát alapvetően azért igen. Hát meg kell adni a tiszteletet. Még miben menni? Pólóba, rövid nadrágba?
2: Hát ami jól esik, de ilyenkor annyira jó a lányoknak. Hát ilyenkor legalább engedjük már meg a fiúknak a szoknyát. Egy napra.
1: Biztos szép rendben.
2: Nem, te szerintem adnák.
1: Abszolút, hogy ne, persze. Megjelenik Sanyik a miniszoknyában, hogy ne.
2: Szerintem működne. Na jó, de akkor ti most kész vagytok?
1: Hát 2-ből 1 kipipálva.
2: Ja, mert még egy még lesz?
1: Még egy lesz, igen.
2: Ó, sosincsenek vége. Na jó, hát akkor az évzáros hetek vannak. És erre el kell menni? Tehát, hogy...
1: Nem.
2: Nem, kötelező. Jó, és nincs ilyen, hogy diákbeszéd, meg ilyen oklevelet adunk át, olyan oklevelet adunk át, mondtad, hogy Mia is kapott valamit.
1: Ja nem. Tehát Mia nem kapott úgy külön semmit, nem, ezt egy köszöntésből vettem, ott az egyik diák kapott valami elismerést, és akkor abba fogalmaztak így, hogy a társasági kapcsolatai harmonikus. Hát mondom, ez egy gyönyörű szép megfogalmazás.
2: Szerintem egyébként a ChatGPT-t már az igazgatók is használják.
1: Ez nem az igazgatói beszédben volt, ez egy külön mondom, egy ilyen egyéni méltatásban volt. Jó, egyébként nyilván tök klassz, meg abszolút büszkeség, hogyha ha valakinek a gyermeke vehet át bármilyen egyéni elismerést, így tényleg ez egy klassz dolog, csak mondom, ez a megfogalmazás egy kicsit így megütötte a fülemet, tehát nyilván ugye ez arra vonatkozik, hogy egyébként egy közösségi ember is mindenki szereti, csak ezt próbálták a létező legelegánsabb módon megfogalmazni.
2: Ez nagyon, tehát a termetes aorta pumpájával, mint amikor Csói megszerzi a Nina Sima szótárt.
1: Az a zseniális rész, imádom a jó barátokból, aki nem látta még pótolja, igen, ez a hogyan írjuk ajánló levelet Chandlernek és Mónikának.
2: Az megfigyelhető, hogy a jó gyerekek, az ilyen eminensek, akiket díjaznak, akiket jutalmaznak, akik mindenből ötöst kapnak, akik így villognak, csillognak, ragyognak, ők kevésbé életképesek?
1: Hát figyelj, szerintem ez egyéniségfüggő. Tehát én azt gondolom, hogy azért a jó tanulók között is vannak olyanok, akik életre valóak, meg egyébként a rosszabb tanulók között is vannak, akik életre valóak, és ugyanez igaz fordítva is.
2: Melyikből lesz jobb vállalkozó?
1: Szerintem nem lehet általánosítani. Én ezt nem szerintem a tanulmányi eredménnyel, de én ezt nem a tanulmányi eredménnyel kötném.
2: Én jó tanuló voltam, rossz vállalkozó vagyok. Tehát szerintem itt van egy olyan kis pozitív siblisség, ami kell ahhoz, hogy ezt valaki tudja csinálni.
1: Kell zsiványság, igen.
2: Ez a jó szó, zsiványság.
1: Zsiványság, így van, de én ismertem olyat, aki egyébként jó tanuló volt és jó vállalkozó lett. Több ilyet is ismertem. Úgyhogy akkor én azt gondolom, ez személyiségfüggő áll.
2: Melyik legyen az orvosod?
1: Hát az orvos az olyan legyen, aki az orvos szakmához ért.
2: Tehát nyilván. Az eminens típus legyen, nem?
1: Az eminens, igen, de mondom, attól, hogy valaki jó tanuló, még lehet zsivány.
2: Ja, tehát akkor ezt is összerakod. Jó, melyikőjük legyen az ügyvéded egy fontos pernél?
1: Hát az ügyvéd az legyen zsivány.
2: Ugye, nyilván. Oda kell a zsiványság faktor. Jó, ki legyen a könyvelőd? Azért ott is kell a zsiványság, de ott kell a precizitás is.
1: Figyelj, a NAV is hallgat minket. Az eminens.
2: Az
1: legyen.
2: Eminens, pontosan, csak is ő, oké. Okay. És milyen rendőr vigyen be, ahogyha csinálsz valamit?
1: Csinos!
2: Jó, ez egy másik.
3: Nő vagy férfi, az másodlagos, legyen csinos.
2: Legyen csinos, csinos tizedes, jó. Oké, okay, ezt is összehozzuk. Érdekes, érdekes, jó. És akkor most ilyenkor már elmondják, hogy mikor van a következő forduló, tehát már rákészítenek, hogy azt mondják, hogy boldog nyarat.
3: A következő tanévre gondolsz? A következő fordulóban tovább jutottak.
2: De egyébként tényleg így van, nem?
3: Hát amúgy igen, valamilyen szinten, igen.
2: Van, aki kibukott?
3: Na hát, most ki...
2: Már ismétel? Van kislányom, olyan?
3: Kislányom osztályába? Fogalmam nincs.
2: Elvileg mindenki marad.
3: Nem de, tudom, én ezeket nem, tehát én ezeket
2: csak
3: követem.
2: Elmondják már, hogy elnézést, de elmondjuk, hogy kik azok, akik nem voltak képesek abszolválni.
3: Ne, figyelj, én csak a saját gyerekemre koncentrálok, nekem az is elég.
2: És ő megy tovább.
3: Há, hogy ne.
2: És következő forduló?
3: Következő fordulót azt majd megkezdi szeptember 1-én. Hát
2: elsője?
3: Hát én nem tudom, ha valamikor akkor.
2: Hát ilyenkor minimum, hogy fölkészíted a szülőt, nem? Hogy a hanyadikára,
3: nem,
2: hájra.
3: Hát ilyenkor az van, tudod, hogy majd a következő tanév legfontosabb információi fölkerülnek a honlapra.
2: Ja. Aztán nézzük, melyen modern iskolák. Szerintem kéne kuponokat osztani, hogy mit tudom én, aki elég jól teljesített, az kezdheti csak 6-án, meg ilyenek.
3: Nézd, a kitűnők kapnak ilyen cirkuszlátogatási.
2: Cirkuszlátogatást kap a kitűnő?
3: Igen.
2: Miért pont cirkuszt?
3: Könyvet. Meg könyvet.
2: Mondjuk a cirkusz jobb.
3: Könyvet is kap, meg cirkuszlátogatást.
2: Aha.
3: Így járunk cirkuszba.
2: Tényleg?
3: Tényleg.
2: Ez milyen vicces, hogy az iskolák cirkusz előtt. Jó, lehet, hogy van valami együttműködés, nem?
3: Szerintem is. Egyébként a fővárosi nagy cirkuszban.
2: Az meg aztán végképp király.
3: Szoktunk fölmenni, igen, úgyhogy ilyenkor a két gyerek ingyen jön, aztán hát magunknak meg veszünk egyet pluszba.
2: És a rosszaknak nem adnak valami rosszat, mint hogy Chris Rudy koncert.
3: Bocs, Rudi.
2: Ne arra,
3: aki már Rudolf.
2: Az új a Rudolf, az más, az más, más.
3: Az egyébként persze. Az új dalai tök jó.
2: Így, pontosan.
3: De hogy kár volt.
2: Nem adnak valami rosszat nekik?
3: De hogy ő be egy büntetés kért, egy olyan élményt, ami egyébként
2: mondok már egy Zambó Árpi versmondó est. Valamit, tehát hogy a...
3: Hát azért én úgy meghallgattam az Árpit, ahogy verset mond.
2: Nyárra is legyen valami.
3: Most képzeld el azért, az Árpit, ahogy átéléssel próbál elszavarni valamit.
2: Én nekem bejönne.
3: Esetleg Fekete Pákó szaval.
2: Fekete Pákó szaval, az a baj, arra én is akarok menni.
3: Várjál, de kit szavaljon ki az, akit olyan...
2: Bárkit. Tényleg bárkit. Ma van a tengerészek világnapja, szóval a bemész valahova úgy köszönj, hogy hajdihó.
3: A... És az a baj, hogy erről egyeseknek más folytatás jut eszébe, aki látta azt a Kautsky Armandos videót. Aztán ma van a vidd el a gyerekeimet dolgozni nap. Ez hihetetlen. Ez...
2: Már hogy nem a én viszem el a te gyerekeidet, hanem te vidd el a saját
3: de
2: télet.
3: nem, pont úgy. Nézze,
2: mi van?
3: Please take my children to work day. Tehát, hogy az én gyerekeimet valaki vigye el. Úgy.
2: Akkor én ezt nem néztem meg elég alaposan, de ez milyen creepy már, de ki? Ezt a feleségednek még mondhatod, de azt mondod a szomszédodnak, hogy vidd már a gyerekeket a munkahelyedre?
3: Hát, mindjárt fel jó a szomszédomat, megkérdezem.
2: Amúgy nem is rossz, mert ha olyan a szomszéd, akkor beletanulhatsz valami újba, mert nyilván a gyerekeid a saját szakmádról hallanak, tudnak. Mi dolgozik a szomszédod?
3: Hát azt majd elmondom adáson kívül.
2: Ja, nem legális, jó. Oké.
3: Okay. Nem erről van szó.
2: Jó, az csak... én szomszédom szerintem lelkész.
3: Na.
2: Akkor mehetnek templomba.
3: Jó lesz. Jó lesz. Aztán okay. Harcsanap van, epres parfénap.
2: Epres parfés harcsát mindenkinek. Hajdihó.
3: Az gyönyörű szép. Más lenne belőle. És a készfogás napja is van.
2: Jó, na ezek vannak ma. Oké, elég izgalmas napnak nézünk elébe, ezt már megbeszéltük, de figyelj, Andi, volt egy témánk. Kérdés, van olyan szomszédod, akinek mondjuk szívesen megnézetnéd a leendő gyerekeddel a munkahelyét? Mit dolgoznak a szomszédjaid? Nagyjából ez a kérdés.
4: Hát, sok nyugdíjas van.
3: Az jó!
4: Egy jó kis nyugdíjas. A többieket nem tudom, hát ilyenekről nem szoktam velük beszélgetni, hogy mit dolgoznak. Van, aki háromszakba jár, azt ugye úgy szoktam tapasztalni. De hogy hova, az fogalmam.
3: Vagy várjál, vagy lehet, hogy az Andi pont fordítva csinálná, hogy lehet, hogy valamelyik, mondjuk szomszéd nyugdíjas névnek van valami jóvágású fia, és akkor őt hozná el ide, az ő munkahelyére.
2: De ez milyen jó, élje meg a gyerek már korán, hogy milyen jó egy nyugdíj. Hogyan telik, hogy nyugdíjasok hétköznapja?
3: Akkor most elmegyünk a piacra és az orvosi rendelőbe.
2: Na jó, viszont...
4: De egyébként titeket meg tudlak örvendeztetni a barátnőm kisfiával, ha szeretnétek.
2: De egyébként lesz...
4: De ti vigyáztok rá, nem én.
3: Nem tudom, lehet, hogy a barátnődnek jobban örülnék, nem, mint a kisfiának, de nem tudom.
2: Igen, hogy mersz ilyet kimondani ezekben a vészterhes időkben rádióban, de hát ez van. Elárulták azt, hogy melyik vásárlókat, melyik vevőket utálják a legjobban, és miért utálják a pénztárosok. És bizony magunkra lehet ismerni, vagy az előttünk álló és bóklászó bénára lehet ismerni nagyon sok helyzetben. Egy mondatot a cikkből hadd olvassak fel, mert kifejezetten élmény számomra ez a mondat, tehát hogy ahogyan ezt összerakta az újságíró és a perspektívát egy kicsit megfordította és máshova fókuszált. Figyelj, a legtöbb vásárló úgy gondolja, hogy a pénztárnál töltött néhány perc jelentéktelen része a bevásárlásnak, a pénztárosok számára azonban ezek a rövid találkozások egész munkanapjukat meghatározzák.
4: Hát egyébként igen. Meg a kedvüket is szerintem, mert attól függ, hogy milyen a vásárló. Na,
2: ez a munkája persze, hogy meghatározza. Na jó.
3: Igen. Nem, én itt azt nézem, hogy egyébként, ha csak így kiszedem a főbb gondolatokat, itt például a cikk felvezetésénél, még akár másra is asszociálhatnánk. Mindenki azt hiszi, csak két perc az egész. Egyesek szerint viszont pont ott dől el, hogy sima lesz-e, vagy kisebb idegösszeomlást.
2: Kirakod a táblát az előző előtt, vagy sem? Használsz-e nejlont, vagy nem? Ez plusz 15 forint.
3: És a végén mennyit fizetsz? Ugye?
2: Kártyával, készpénzzel.
3: Hát, az meg a másik.
2: Erzsébet utalványa lehet, hogy a trollandoztat, tudod?
3: Szép kártya.
2: Tényleg az van, mert...
3: Pirosban foglaló, ne elfogadnak vajon szép kártya.
2: Tessék mondani, szép kártyát befogad.
3: Jessica 22, hogy áll a szép kártyához?
2: Na, hát, ugye itt nyilván direkt a pénztárossal való találkozásra fókuszálnak. Néhányat azért ezek közül bedobálunk, aztán megnézzük, mennyire jellemző ránk, vagy mit szólunk mi ehhez. A legerősebb problémának azt dobják ide, hogy ugye nagyon sokszor időre kell teljesíteni a pénztárosnak, ja. És amikor odaérünk, hogy akkor fizetni kell, akkor a vásárló úgy tűnik, mintha ott meglepődne, hogy ezt a lépést meg kell lépnie, és nem találja a pénztárcáját, nem találja a kártyáját, nincs nála annyi pénz, keresi, tehát kvázi nem készíti elő az ellenértéket.
4: De hogy készítsem elő, hogyha még pakolnom is kell közben, ráadásul úgy izél löködik, érted a cuccokat, hogy közben meg alig tudok pakolni, aztán utána ma mondja az összeget, és akkor így vár, hogy akkor mi, hát vár meg, amíg elpakolok.
3: Na, igen, nekem is ez a halálom, mikor konkrétan baromi gyorsan, és ki úgy löki oda a terméket, hogy már volt, hogy azon gondolkoztam, hogy így visszaadom a tejfölt, hogy figyelj, majdnem sikerült széttörni. Ennyi hiányzott, próbáld meg újra, hát ha most összejön.
2: De ízzék vagytok, inkább örülnétek, hogy ellöki hazáig a tejfölt, tehát hogy gyakorlatilag haza se kell vinned, mert már ott lesz. De ez szerintem az egyébként buli, hogyha te is versenyként fogod fel, meg már magára a szalagra jó sorrendben pakolsz. Tehát, hogyha úgy rakod rá, hogy az menjen bele egyből az acskóba, másrészt meg Roland, vannak ezek a puccos óráid, ezzel tudsz fizetni? Nem tudsz fizetni. Az én órámmal lehet, nem kell előkészíteni semmit. Pitty-pitty, kész, hello.
3: Mert az nem óra, hanem kütyű, ami a kezedem van.
2: De te nem tudsz fizetni, ilyen az a törött tejfölöddel, onnan nyalod föl a pultról.
3: Hát tudok az órával fizetni, de ebből kijönne egy pár havi bevásárlás.
2: Hány tejfölt ér meg? Nem, de tényleg szegényeknek ott limit van, meg minden, értem én. De Andi, ha nem is tudod kikészíteni mondjuk pontosan a pénzt, azért egy bankkártya lehet a zsebedben, tehát az azért nem egy nagy kunszt, hogy itt fogod, például... előveszed, lehúzod csip.
4: De most például nincs zsebem. Tehát nincs a ruháimon zseb.
2: Erről szerencsétlen boltos, tehát, hogy te nem vettél zsebet.
4: Nem, én arról tehetek, hogy őnek időre kell teljesítenie? Nem.
3: Na, akkor vajon honnan húzhatja elő Andi a bankkártyát? Ez lesz a következő kérdés.
4: Vagy lehet, hogy
2: elő se kell húzni, mert PayPass-os, így kéri a terminált, és a videónézők látták.
4: Ezt a mozdulatot.
3: Dekoltásra, így oda hajol, hogy...
2: Nem?
3: Az mi? Hashtag csecskárd, vagy mi?
4: Ja.
2: Bocsánat.
4: Nekem ide van építve a csip.
2: Elnézést. A hitelkártya alul van. Lehet, hogy ki lehet húzni ezt a terminált.
3: Jaj.
2: Miért nem temetik a törzsfőnököt a folyópartra? Nem tudom. Mert még él. Ez tetszik neki.
3: Ez jó. Ez tényleg tetszik. Jaj, ez jó volt. Várjál, ezt tudom, hogy egy gombot találtam. Ez nem számít, hogy ez eddig is világított.
2: Szépen világítson csak olaszok.
3: Jó van. Jaj. Akkor nekem az utolsó van, nem tudom, neked van még?
2: Nekem még egy van. Egy olasz.
3: Ami. Jó. Miért mennek a munkanélküliek a busz hátsó részébe?
2: Nem tudom.
3: Hát mert ki van írva, hogy lesz állás a hátsó ajtónál.
2: Áó! Jó, akkor én az olaszszal zárom a rovatot, utána pedig folytatjuk a fiú WC-be, fiúval, női WC-be, nővel, tehát hogy az ellenkező nemű szülők melyik mosdóba menjenek a gyerekükkel, ez lesz a témánk, de az utolsó szó vicc. Miről lehet felismerni a falusi olaszt?
3: Fogalmam sincs.
2: Töri a nápolyt. Az előbb voltam kint, egyébként, csak ugye elárulom, hogy annyira durván még nincsen meleg. Tehát a levegő még érződik az a friss fogallat, ami a későbbiekben el fog vészni. Tehát ha tehetitek, akkor most menjetek el szemes pókot venni. Nagyon klassz, nem?
1: Ez tud valamit? Vagy azon kívül, most mutatjuk videós formában, aki néz minket.
2: Ez egy műanyag pók, aminek egy gumicukor szem van a hátán, és úgy gondoltam, hogy nekem erre szükségem van. Viszem az a hajnalnak.
1: Örülök.
2: Nem, hogy olcsó volt, szerintem megéri.
1: Mind a, nem tudom, 800 forintot megérte, hogy
2: mennyit. De hogy 800, ez a durva, ezért vettem meg. Szerinted ez 800?
1: Nem, éreztem, hogy sokat mondok. Mennyi?
2: 230.
1: 230.
2: Mit kapsz annyiért?
4: Hát de hogy fog kinézni ez, hogyha kiveszed belőle azt a szemet?
2: Lesz egy pókod, aminek a hátuljára rakhatsz kaját.
4: Hát...
1: Például egy májkrémes dobozt.
2: Nem láttátok annó Temun meg ilyen helyeken árulták a hangyatálalót, ami ilyen kis mini szendvicsekhez van, a hangya hátuljából kiáll egy ilyen szögszerűség, és arra húzott föl a szendvicset, és így lerakod az asztalra.
1: De mindenki a hangyatálalókat szokott nézni, amúgy a Temun.
2: Ilyenre nem vágytatok ilyenre soha? Na jó.
4: Nem igazán, de...
1: Ez egy fontos része egyébként az internetnek. Igen, ennél... ez meg a 18 karikás oldalak. Ennél, ez a lényeg az internet.
2: Ennél egyel fontosabb, mert mind a kettő megbökésről szól, csak igen, itt a szendvics. A szendvics itt is, ott is van.
1: Lehet.
2: Na, lényeg a lényeg. Itt is van here, ott is van here. Megérkezek a témát. Szóval,
1: királynő is van. Jönnek a katonák.
2: Ne is mondd, tegnap láttam te a filtert, here alakú te a filter. Nagyon gusztus. Talán, neked az kéne.
1: Mi láttál te ilyet?
4: Úristen.
2: Ilyet lehet venni.
1: Tényleg?
2: Na jó, ez neked? Elszoknál a tázásra?
1: Hát, nem tudom.
2: Mártogatnád?
1: A forró vízbe.
2: Nagyon gusztus.
1: Hát, szeretek erre szólni.
2: A héten felmerült nálunk ez, és Andi pedig egy TikTok videóban még szembe találta magával a témát. Ugye az az alapfelvetés, hogy te szülőként hogyan döntesz, hogyha neked kell az ellenkező nemű gyermekeddel mosdóba menni valamilyen helyen. Tehát tegyük azt, nekem mondjuk a kislányommal be kell mennem valamelyik WC-be. Akkor én a női vagy a férfi mosdót választom-e? Hogyha mondjuk Andinak kisfia van, akkor ő a férfi vagy a női mosdóba megye el a kisfiával. És ezzel kapcsolatban jött most egy videó, csak hogy még spékeljük a témát. Elmondod egy mondatban, vagy elmondjam egy mondatban?
4: Elmondhatod egy mondatban.
2: Jó, egy mondatban tényleg annyi van, hogy volt egy botrány, egy apuka bevitte a két kislányát egy női mosdóba, mondta, hogy felnőtt férfi vagyok, azért jöttem, hogy a gyerekek is itt a kézmosónál én megvárom őket, és egy másik férfi nagyon lelkes lett, és fölhívta a 911-et, és elkezdett panaszkodni, hogy itt ez meg ez történik, és hogy ezért nem tud bemenni egy kerekesszékes hölgy a mosdóba, aki egyébként a videó tanúsága szerint utána még 4-5 percig nem ment be, tehát nem is volt neki annyira sürgős, és a túlbuzgó csávó a 911-el vitatkozott, és ordinári módon beszélgetett az egészen nyugodt apukával, és hát nyilván a gyerekekben ez maradandó sérülést okozott, mert látszott, hogy sírtak is.
1: Kettő dolgot tennék hozzá. Egy ilyen igazi, túlbuzgó idióta volt, aki telefonált, aki fölhívta a 911-et szerintem. Kettő, én apukaként egyébként a férfi mosdót választom. Tehát komolyan, én a férfi mosdóba viszem be a niát.
2: Én a nőit. Azt is elmondom, hogy miért. A női mosdóban láthatsz csajokat, miközben a lányod végzi a dolgát.
4: Nem, hát egyébként...
2: Több okom van.
4: Hát a lány azért láthat olyan dolgokat, amit nem kéne szerintem. Igen, egy férfi mosdóban.
2: Csak gondolj bele, hát ott a piszoár.
4: Most honnan tudod, hogy...
1: Úgy, hogy bemegyek előtte és körülnézek, és akkor viszem be.
4: De amikor... És akkor, ha kifelé jössz vele?
2: Egyrészt, másrészt
4: meg... Most azért honnan tudják, hogy te egy kislányjal vagy
2: bent? Ott a gyereked, ott a kislányon nagyon kell pisilnie, és mondjuk áll valaki a piszoárnál. Akkor bemész, hogy megvárod, még kijön onnan a valaki. Tehát, hogy ez ilyen nem jó. Roland, ezt rosszul csinálod.
1: Ha, ma már nem csinálom sehogy. Ma már a gyerekeim elég nagyok, hál' Istennek ahhoz, hogy...
2: Tényleg, de miért?
4: És talán a Nia nem szenvedett maradandó sérüléseket emiatt.
2: Igen. És akkor bemész, és megnézed, hogyha jó képű srácok állnak a piszvárnál, akkor mehetünk, hogyha bácsik, akkor nem.
1: Nem. Én úgy emlékszem, pár ilyen eset volt, hogy én akkor, mert úgy abból indultam ki, hogy nyilván én azt gondolom, hogy az etikett alapján a férfi mosdóba kellene mennem, és hogy hiába van velem egy kislány, én akkor is beviszem úgy, hogy ne lásson senkit, semmit, őt se lássa senki.
2: Szerintem ez az egyik, tehát a piszoár téma, ami miatt én alapból a nőibe vinném, de tudok még érveket mondani, tehát hogy a női mosdóba, hogyha belegondolsz, mert itt mondják azt, hogy biztos azért akar bemenni egy férfi, hogy kukkoljon. A női mosdóban minden zárt. Igen, tehát még hogyha akarnék is kukkolni, igen, mit látok? Semmit, egy ajtót, ami mögött ül valaki, max meghallok egy hölgyet szellenteni, akik amúgy sem szellentenek, és rózsaillatot mégis. De nem?
4: Igen, egyébként ott tényleg minden zárt, ezért érdemes inkább oda bemenni, és hogyha mondjuk a kislánya jössz kifelé, akkor egy nő se fog meglepődni azon, hogy bent vagy mondjuk a női mosdóba. mint hogyha mondjuk kifelé jössz a férfi mosdóból, ugye a piszoár felé, és látod, hogy hát már ott van valaki, a kislányoddal hát, jössz kifelé.
3: Tehát, hogy... Néha drágám, üzenném, hogy hiába tudsz már egyedül mosdóba menni, akkor innentől apa kísér, jó?
2: Na, az már mondjuk aggályos, hogyha Dávidra parókát raksz, és úgy mentek be a női mosdóba. Itt is van egy határ. Meddig és ne tovább. Nyilván te is ismered a francia-algériai influencert, a híres Jász Nobelt.
3: Jász Nobel? Szólnak külsőn lakik. Szandaszőlős, ott lakik.
2: Aki a marrákesi repülőtéren egy helyzetbe futott bele, és ezt meg akartam tőled kérdezni, még mielőtt itt nagyon elkezdünk interjúzgatni, mert ez engem esküszöm foglalkoztat. Itt van ez az influencer. Ő azt csinálta, hogy elment Marrakesbe kirándulni. És föltöltött egy videót, amiben szidja a helyi közlekedést. Itt most a videót már leszették, de azt írják, hogy annyira durván nem jegyezte meg a dolgokat. Arra hívta fel a figyelmet egy kicsit idegesen, hogy a motorosokon miért nincs bukósisak, hogy ez tök veszélyes, meg na jó, megjegyezte, hogy az utak ott még Algériában is biztonságosabbak, mint azon a helyen, ahol éppen jár, illetve hogy a közlekedési rendőrök gyakran ok nélkül állítanak meg nőket, hogy pénzt csikarjanak ki tőlük. Jó, ez utóbbi, ez tényleg furcsa, hogyha tényleg így van. Nem tudom.
3: Némi nemű korrupcióval vádolta meg a marokkói rendőröket.
2: Na, ezt így elmondta, és képzeld el, hogy lehozta a Mirror, hogy őt a repülőtéren kiállították a sorból, nem értette, hogy mi történik, és kiderült, hogy azért állították ki, mert hogy őt most ott letartóztatják, hiszen negatív kritikát közölt a nyaralásról.
3: Erősnek érzem.
2: Erős. Nagyon durva. Nagyon durva. És itt mind gondolkozom, tehát több aspektusa van a helyzetnek. Az egyik, valóban bosszantó, amikor semmihez nem értő influencerek elkezdenek mások előtt oltogatni embereket, anélkül, hogy utána járnak, nyomoznak, hogy mindenki lehet influencer, mindenki bármit elmondhat, ez rágalmazás. Oké. Egy. Kettő. Emiatt börtönbe csukják, amikor elvileg szólásszabadság van. Hát ez mégsem Észak-Koreába járunk, tehát hogy azért, na. Három. Milyen lehet a marrákesi rendőrség, hogy így kikapja? Tehát ott nyaral, csinál egy videót, aztán már félre is állítják.
3: Milyen? Hát önérzetes. Az biztos, hogy baromi önérzetes.
2: Önérzetes, Lator.
3: Nekem, de... Önérzetes, Lator. Igen. Nekem egyből az jutott eszembe, hogy régen az utalást tett boltoggá, de Marrakes. Szóval... De lehet, hogy ezzel így vannak a marokkói rendőrök is.
2: Lehet, hogy valóban nőket szednek ki pénzért a sorból, csak influencereket főleg. De hogy minden oldalról egy picit aggályos. Egyrészt le a kalappal a rendőrök előtt, hogy ilyen könnyen kiszagoltak. Lehet, hogy már van ilyen influencer szagoló kutyájuk. A büntetés az durva, viszont amellett sem menjünk el, hogy tényleg ilyen hőbörgő, hőzöngő emberek mindenfelé, akik ezeket feltöltik most. De hogyha én megjelenek, mint ismert ember valahol, és közlöm, hogy én ismert ember vagyok, szóval engem engedjenek be az étterembe, úgyhogy nincs foglalásom, vagy adjanak nekem ingyen valamit. Vagy nem tudom, ez nekem olyan büdös.
3: Ez abszolút az, és hallottam már ilyen sztorikat. Valamiért, én nem tudom miért, mert többször belefutottam abba, hogy én influencerekkel, meg hasonló ismert emberekkel egy helyen wellness-eztem, pedig aztán nem hozzájuk igazítottam a naptáramat. Tehát, hogy ilyen,
2: te voltál az egyetlen fizető vendég, ez volt a helyzet. Te fizetted őket is.
3: Igen, én voltam így és rólad, Abalek, mindenki más ingyen szállt meg, én megfizettem érte. Nem, de hogy én futottam már bele ilyenekbe, úgyhogy láttam, hogy ez tényleg hogyan működik. De na, szóval, és tudom, hogy azok olyan, általában olyanok voltak, hogy ott tényleg nem fizettek a szállásért az illetők. Aztán nagy pofára esés lett a vége, meg nagy háborgás.
2: És egyértelműen jogos. De például én nagyon sokáig röhögtem azokon az embereken, akiknek a Facebookjára ki van írva, hogy digitális tartalomkészítő, csak azért, mert videózott már a mobiával. Azt nesze, most én is azzal lettem, és nem tudom leszedni.
3: Ugye, én is az vagyok
2: ezzel. Ezt nem tudom, mi alapján nyomják ki, de ennyivel nyilván mindenki influencer, csak ez az egész jelenség nekem büdös. És képzeld el, a múltkor ülök így az irodában, és bejön Kata, és kérdezi, Ádi, te influencer vagy? Mondom, hogy szerintem mit tudom én, de hát valószínűleg a szó nemes értelmében nem, de hogy most talált egy hirdetést, és próbálom visszagörgetni, nem fogom megtalálni, valami szálloda, vagy ilyen wellness hely hirdet olyat, hogy influencerek jelentkezését várják arra, hogy ingyen lakjanak náluk egy estét, és aztán posztoljanak róluk. Mondtam Katának, hogy influencer vagyok.
3: Akkor igen. Vár is influencer.
2: Úgy, sőt, viszem a stábot. Akkor jön a Kata, aki a kamerát tartja, jön a Tomi, aki a mikrofon tartja. Roland, te mit fogsz csinálni? Tehát, hogy mi hattagú stábbal dolgozunk.
3: Én jacuzzizni. Az nem külön munkakör?
2: Igen, mert én olyan influencer vagyok, aki testdublőrt használ. Tehát, amikor a jacuzzis részt mutatjuk, akkor a Roland fog látszódni.
3: Hát aztán baromi jól járnál velem, tényleg. Ezt gondolom.
2: Hiteles, mert hasonlítunk.
3: teljes mértékben. Figyelj, viszont ha már mind a ketten ilyen digitális tartalomkészítők vagyunk, akkor kezdjük el hoteleket hívogatni, hát ha valahol kapunk ilyen szállást.
2: Vagy folytassuk a műsort, mert ezt szeretik és működik.
3: Igen, én is ezt gondolom.
0: Buenos morgen! Minden hétkül

0: ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
1: Jó reggelt, vége van az ének. 18 és 22 fok között kelnek ma a vének, és kelt Tamás, és sziasztok, indítom a szombat délelőtti programot. Déli 12 óráig lehetünk együtt. 9-től például üzenetküldő műsorral, a többi részletet mondom majd. Lumen Prala, mindjárt, Kongs, na meg New Wake-a, let me in kezd.

Az Outkast és Sippy Brown közös The Way You Move volt a tiéd 2004-ből hoztam. Ez a szombat délelőtti program, köszönöm, hogy itt vagy, ígértem, hogy beszámolok az időjárásról. Emlegettem, hogy 18 és 23 fok között ébredtek, hogy ez meddig húzik fel, segítek? Egészen 30 Celsius fokig. Több órás napsütéssel számolhatunk, időnként fátyol és gomoly felhők is megjelennek majd az égen, de csapadék nem lesz, ez jó hír, hogy éppen nyaralsz. Ami pedig a folytatást illeti, az egészen keddig hasonló, mint amit ma tapasztalsz. Rövidesen közlekedünk, addig a Medúza és Becky Hill közös, itt lesz Pharrell Williams a Gru 2-ből, Riton nóta is jön, sőt Jade, Forget You For Now, így az összeret, csak slágerek közküldöm.

nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk.

0: Blues, a Becky Hill és Good Boys közös Lose Control volt a tiétek, ez a Forrás Rádió. Benne pedig a szombat délelőtti program. Köszi, hogy itt vagy. Jövök a közlekedési blokkal, aztán ugrálunk. Jó, jön egy Jump. Itt lesz mindjárt a Blackpink.
1: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
0: Jó hírem van, a közlekedési időjárási feltételei tudti, hogy jók lesznek. És tudti, hogy még mindig zajlanak a szélesítési munkálatok, az infokat az útinform oldalán megtaláljátok. A 10-es főúton Pilisvörösvár határában csatornáznak, a 17-es kilométer közelében útszűkület mellett tudtok autózni. Esztergom-Búbánatvölgy település részen, és ez már a 11-es főút, az 59-es kilométernél optikai hálózatot építenek, emiatt a félútpálya le van zárva, a forgalmat pedig jelzőlámpa irányítja. Tatán a Baji úton lévő vasúti átjárót az 1-es kilométernél lezárták. Kerülni városon belül lehet, ez pedig a 1135-ös jelű út. Nos, ennyi voltam én, a neked van infód, akkor dobd, mindenképpen ígérem, továbbítom. Jó utat, balesetmentes közlekedést, és mindez legjobbjainkat. Például egy ugrálós nótát ugrálós csajoktól jön a Blackpink és a Jump.

A Clean Bandit, Mabel és 24K Golden közös TikTok volt a tiétek. Ez a Forrás Rádió, benne pedig a szombat délelőtti program Tamással. 9-től, mint ahogy emlegettem, az üzenetküldő műsorral 0620-978-9785-ös a számom. Ezt használhatjátok majd. Úri köszöntésre tökéletes. 12-től beindul a Tempomat. Jön az autós magazin műsorunk, nem mással, mint Bálint Lackóval. Addig viszont hozok egy Galantis dalt, Király Viktor is muzsikál. Az M-Funk pedig most Can You Feel It?

0: Galantis, valamint Hugens Link közös zárta az első órát a szombat délelőttben. Ez volt a lábon mi, Jön Pisti, a legfrissebbe kell, aztán robogunk tovább, amivel a kedzájjal mutatom, milyen lesz a Gabriella.
1: Töltsd a szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nyár, napsütés, kánikula és egy vadonatúj inverteres klíma, ami még gazdára vár a Plazma Centerben. Ha már úton vagy a fődíj felé, itt az ideje ellenőrizni, hány plazmadás hiányzik még a 10-ből. Július végéig még van lehetőséged lefoglalni a szükséges alkalmakat, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson. A tét egy vadonatúj légkondicionáló, beszereléssel együtt. Foglalj időpontot, teljesítsd a hiányzó plazmaadásokat, és szállj versenybe a nyár leghűvösebb nyereményéért. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
3: Hello Komárom! Komárom. Corner Lakópark, Komárom legimpozánsabb projektje. Elegáns megjelenés, tágas terek, a legjobb választás. Hamarosan jövünk a részletekkel. Corner!
1: Ez reklám volt!

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 8 óra, jó reggelt kívánok. Akár Magyarországról is lehet majd látni a sarki fényt. Szúnyoggyérítés lesz Komáromban. Megkezdődött Károlyváriban a 60. Nemzetközi Filmfesztivál. Már is jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofon mögött Szabó István. Magyarország területére is lehúzódhat hétvégén a sarki fénygyűrűje, ezt közölte a Magyar Tudományos Akadémia a Facebook oldalán. A bejegyzésben azt írták, az elmúlt napok napkitöréseinek anyaga a hétvégén érheti el a Földet. Ha emiatt komolyabb geomágneses vihar alakul ki, akkor a sarki fénygyűrűje közepes földrajzi szélességekre, így Magyarország területére is lehúzódhat. Olvasható a bejegyzésben, amelyben arra hívták fel a figyelmet, hogy érdemes a következő estéken éjszakán észak felé figyelni az eget. Szúnyoggyérítést tartanak Komáromban július 6-án napnyugtát követően. Az eljárás típusa úgynevezett földi szúnyoggyérítés lesz. Pótnap időjárás függvényében július 7-e és 8-a. Ez idő alatt érdemes az ablakokat zárva tartani, és a szabadtéri eszközöket, játékokat, ruhákat összegyűjteni vagy letakarni. A kezelt terület környékén gyümölcs vagy zöldség fogyasztása csak alapos megmosást követően ajánlott. A nyugat-csehországi Károlyváriban pénteken megkezdődött a 60. Nemzetközi Filmfesztivál, Közép-Európa egyetlen A-kategóriás nemzetközi filmszemléje. Lényegében kettős jubileumról van szó, mert az első filmszemle megrendezése 1946 óta 80 év telt el. A két szám közti különbséget az okozza, hogy a szocialista rendszerben szovjet nyomásra a fesztivált egy ideig csak minden második évben tartották meg a nyugat-csehországi fürdővárosban, míg máskor a fesztivál színeje Moszkva volt. A július 11-ig tartó ünnepés díjkiosztóval záruló szemlén az idén 137 filmet vetítenek le különböző szekciókban. A szervezők közlése szerint a legrövidebb film 3 perces, míg a leghosszabb több mint 3 óra hosszú. Mindkét film japán alkotás. És végezetül sport, a Ferencváros kihirdette keretét a szerb Vojvodina elleni Európa Liga selejtezős párharcra, melynek első mérkőzését július 9-én, visszaágóját pedig egy héttel később rendezik. A névsor böngészve néhány hiányzó név fedezhető fel a nyáron Robi kint váltó Borbély Balázs keretében. Ötvös Bence és Madarász Ádám sérülés miatt hiányzik, Mákre Kisz és Giulio Romao, illetve Nagy Barnabás pedig már az ausztriai edzőtáborba sem utazott el. Sajtóértesülések szerint mindhárman távoznak. A nevezettek között azonban ott van a világbajnoki szereplés után visszatérő Lenny Joseph. A selejtezőben minden forduló előtt lehet változtatni a keret összetételét.
0: Időjárás.
1: Napos igazi nyári időre készülhetünk, délután 30 fok körüli csúcshőmérsékletekkel, de helyenként egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. Ha a szabadtéri programot terveznek, érdemes figyelni az eget, de a legtöbb helyen a napsütésé lesz a főszerep.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Hölgyek, urak, indítom a második órát a szombat délelőttben. Sziasztok, fenn vagytok? Nem? Még szundisztok? Akkor jó álmot nektek. Kalendáriumot ígértem, kapjátok, természetesen jönnek a névnaposok is, de meg az érdekességek. Addig viszont Miley Cyrus, Tutko, itt lesz a Skisor Sisters, és Cat Sign-ótát is kapsz. Gabriella, így a dal, már is hozom.

Miley Cyrus és a Yusubi Young volt a tiétek, 3 évvel ezelőttről hoztam. Ez a forrás, benne a szombat délelőtti program, köszönöm, hogy velem tartasz. 0-20-97-8-97-85-ös a számom, 9-től jövök az üzenetküldő műsorral, élj a lehetőséggel. Születésnapos, névnapos köszöntésre tök jó. Apropó névnapos, az Úrrikok ünnepelnek, a nevetek eredete érkezik ebben az órában, a történelmi érdekességeket pedig mindenképpen dobom, válogatok egy-kettőt, vicceset, érdekeset, ne legyen már nyers, ugye? Jön a Hálc és a Kim a Lonely, elsőként T. Danny plegykálkodik velünk, csak

mennék veled fixel. Te X-es vagy, én meg XXXXXXL. Beszéljetek rólam nyugodtan, az is haszon. Nem csak gyerek vagyok, tesó, nekem van is forró ez a vas, addig kell ütni. Addig három csíkes, felhúzom a csajt úgy, mint az Adidasom.

0: mun napok. Na húzzatok innen, aludjatok. Kamu Maluma, anyukat Bence, na meg falu napok. Tanuljatok, imádkozzatok, hogy tényleg szarul vagyok. Hazajött az uratok.
1: Sicina!
0: Na pucsó!

Hát, és a Kill My Lonely volt a tiétek 4 évvel ezelőttről hoztam. Mindezt tettem Szent Úrrik ünnepén, úgyhogy már is benne vagyunk a kalendáriumban. Sziasztok, ez a Forrás Rádió, a szombat délelőbben Tamás és a névnapos már is. Aki, na az Úrrik, mint emlegettem, a német eredetű Úrich névből származik, jelentése öröklött birtokán uralkodó. Úrikok, boldog névnapot nektek, többieknek üzi, tessék köszönteni őket. A következő órától már teltitek egészen 12-ig. Jön a többi érdekesség, addig Swish Disco, Starly, Sasha Boys, no meg Ronan Keating, az új évezed legelején.

A Switch Disco és Ella Henderson közös React volt a tiétek. Ez a forrás. Köszönöm, hogy itt vagytok. A szombat délelőttben Tamás egészen 12-ig tölthetjük együtt az időt, ahogy emlegettem, az amerikai függetlenség napján. 250 éve ünnepeljük, pontosabban hát ünneplik ők, és már is a kalendáriumban vagyunk. Emlegettem, hogy ma van Szent Úrik ünnepe is, 1468 óta. Ide rakok most egyet, amit egyébként nem emelnék ki, csak azért hozom, mert apukám engem mindig így hívott. Na most már kezdem érteni, miért. A mai nap születte Giuseppe Garibaldi, az egységes Olaszországért harcoló hadsereg egyik vezére. No, hát apukám engem mindig Garibaldinak hívott. Bár igazából voltam Jani is. Akkor most miért vagyok én Tamás? Színyei Messe Pál 181 évvel ezelőtt született. Ugyancsak a mai napon látta meg a napvilágot Gina Lollobrigida, olasz filmszínésznő, fotoművész. Ugyancsak a mai nap születte Pál Éva énekesnő, a Kócz Babák, majd a Neoton Familia együttes tagja. Aztán itt van Stephen Spaz Williams, kanadai vizuális effekt művész. Ő rajzolta például a Mélység, a Terminátor és a Jurassic Park filmeket. 1982-ben kötött házasságot Sharon és Ozzy Osbourne. Jó buli lehetett. Na és utoljára, de nem utolsó sorban egy kis zene. 1969-ben pont július 4-én jelent meg a Rolling Stones Hanky Tank Woman című száma. Na mutatom, hogy melyik az, vigyú!

klasszik, tehát 1969-ből. Nos, ennyi voltam a kalendáriummal, robogok tovább kiváló dalainkkal. Adam Lambert mindjárt, itt lesz T.T.O., a Disco Lines, és Teen és újdonságot pedig most dobom. Itt a No Blue Boys!

0: Adam Lambert, és persze, hogy a Trespassing csak slágerek közt érkezett. Ez a Forrás Rádió, benne pedig, hát jó, hogy a szombat délelőtti program, köszönöm, hogy itt vagy. 9-től jövök az üzenetküldő műsorral. 0620-9489-5-ös a számom. Névnapos, születésnapos köszöntésre tökéletes az a 3 óra, úgyhogy szerintem mindenképpen használt ki. Cseperon, Rácz Geri, és persze Adél, itt az Easy on Me, csak slágerek közt a tiéd.
1: This is Adele, and you're listening to my new song, Easy on Me. Yeah!

0: Mr. Promptszal és a Wave-szel a nagy klasszikkal zártam a második órát itt a szombat délelőttben. Ez a Forrás Rádió. Köszönöm, hogy itt vagy, indítom mindjárt az üzenetküldő műsort. Előtte azonban Pisti a legfrissebbekkel, aztán jön a Once a Joy egykori a Riptide, Szigadától és Jacksonitól. Mutatom!
1: Miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban.
2: Hello, hello, hello.
1: Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Panoráma Piknik újra a Duna Residence-ben. Július 4-én ismét megtelik élettel a Dunaszent Miklósi domboldal. Hozd a pokrócod, a napszemüveged és a jó kedved, mi pedig hozzuk a zenét, a panorámát és a napsütést.
4: Maxim és barátai gondoskodnak a hangulatról délután 2-től este 10-ig.
3: Család és kutya barát környezetben.
4: A belépés 14 év alatt ingyenes.
3: Jegyek a kultix.hu-n. Duna Residence, ahol a nyár életre kell. Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 9:03. Jó reggelt, szép szombat délelőttöt kívánok. A nyári meleg hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek. Óriási tüzek pusztítanak Dél-Franciaországban. A Fradi tartalék csapatának csapatkapitányát szerződtette a Dorogi Bányász FC. Jövök a részletekkel, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofonnál Szabó István. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kaptak az állatmenhelyek, ebrendészeti telepek a kormánytól, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, hogy a kánikula program keretében 200 darab, egyenként 120 ezer forint értékű árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezetek között. Több ezer tűzoltó dolgozott pénteken Dél-Franciaországban az idén rendkívül korai és heves tüzek eloltásán, amelyek napok óta pusztítanak. Az egyik déli településen csütörtök este 3 tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben kellett beavatkozniuk, amelynek nagy része a tűzmartalékává vált. Több mint 3000 ember, többségében kempingezőket, valamint környékbeli cégek dolgozóit is evakuálták. Az oltásban több helikopter is részt vett. Szép szavak, szép hangok a könyvtár udvarán. Júliusban minden pénteken 18 órától különleges irodalmi zenés estekkel várják az érdeklődőket a Jókai Mór városi könyvtár hangulatos udvarán Komáromban. A program sorozat során komáromi hölgyek osztják meg a közönséggel kedvenc regényeik legszebb részleteit, amelyeket élő zenei kíséret tesz még emlékezetesebbé. A következő alkalom július 10-én pénteken 18 órától lesz. Heisleitner Franci Iska olvas fel, akit Pető Marcell csellójátéka kísér. A megtekintés ingyenes. És végezetű sport, a Fradi csapatkapitányát szerződtette a Dorogi Bányász FC, számolt be róla a kemma.hu oldal. A legújabb szerzemény a Ferencvárosnál profi szerződéssel rendelkező Berényi Erik, a 20 éves támadó legutóbb az FTC 2-ben a Fradi tartalék csapatában szerepelt, amely együttesnek a csapatkapitánya is volt. Az elmúlt két NB3-as szezonban összesen 21 gólt szerzett, a Dorogi klub abban reménykedik, hogy ezt a formáját a következő szezonra is át tudja menteni. A szerződése lejárt, tehát követően a dolog végleg megszerezte őt.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a meleg nyári idő sok napsütéssel, 30-32 fok közötti délutáni hőmérséklettel. Késő délután és este elszórtan ismét előfordulhat zápor vagy zivatar, de a nap nagy részében kedvező idő várható.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Ez az újabb óra pedig már az első, már ami az üzenetküldő műsort illeti. Sziasztok, 0-20-94-8-94-85-ös, ezt tessék használni bátran, egészen 12-ig tehetitek. Jó névnapos, születésnapos köszöntés jöhet. Kit küldi? Mindjárt Sigala Jackson, amivel pedig most kezd már is a Riptide!

0: Night.
1: Keith Cudi és a Krugerst közös Day and Night volt a tiétek 2008-ból hoztam. Ez a Forrás Rádió, benne a szombat délelőtti program, és már az üzenetküldő műsor Tamással 12-ig vagyunk együtt. Hozok ebben az órában is a megszokott módon, persze, hogy Buenos Morgan visszatekintőt, a vízhiány kerül elő, mint aktuális történet, és a takarékos fürdés hogy kell csinálni, szerintem úgy csinálják, mint én, de ezt majd elmondom akkor. Addig pedig hozom legjobbjainkat, azokat főleg, amiket ugye ti kértek tőlem, a Fluor, Soseol és Sofia újdonsággal kezdek. Szabi írt rám, a tatabányai raktáros fiúknak küldeni a dalt, pörögjön a munka és igyatok sokat. No, remélem, hogy nem alkoholra gondoltál, bár gondolom munkában nehéz is lenne. Mit nehéz? Nagyon kreatív a magyar, simán megoldja. Szabi, köszi, hogy írtál, itt küldöm a keserű.

0: üzemmód bekapcsolva. Napsütés, haverok, nevetés. Forrás Rádió. Buliszt velünk végig a nyarat.
1: I ain't got time for you, baby. Either you're mine or you're not. Make a

0: Egy újdonságot hozta a Major Fire és a Mrs. Soldier volt a tiétek, hirtelen Captain Jack jutott eszemben, no, nem a dal, hanem így a cím kapcsán. Július 4 szombat és az Úrikok neve napja. Boldogat nektek, a többieknek pedig mindenképpen aktuális lehet a köszöntés, éljetek vele. 0-20-9-4-8-9-4-8-5-ös a számom. Marci kérése előttem Kingának küldi a dalt Londonba, ezt figyeljétek. Nagyon hiányzol, számolom a napokat a hazatéréserig. Ez lenne az üzi hozzá, Marci, nagyon köszönöm, hogy írtál, a dalt pedig már pakolom is ide. Judo és Dash közösét kéred, a divát, úgy látszik, hogy Kinga egy diva. Menj oda Londonba, Kinga, számolj te is, aztán repülj Marcihoz.
1: Meló van,

amikor már majdnem elfogy az energiád. Mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs

Van a Számorozi és egy nagy klasszik az új évezed legelejéről, ez volt az Absolutely Everybody, csak slágerek itt a forráson. Köszönöm, hogy itt vagy, üzenetküldő műsor, nem sokára megspékelve a Bulnox Morgan visszatekintővel. DJ Antoine-dal érkezik, és nem a Welcome to Saint-Tropez, mert hogy azt írták, hogy pont azt ne, hanem egy másikat. Józsi írt rám egy lakótelepről, mert hogy a felette lakóknak küldeni az üzenet, jó a zene, de ha lehet a porszívózást halasszák holnapra. Józsi, köszönöm, hogy írtál. Nem tudom, hogy a feletted lakók hallgatják a Forrás Rádiót, de porszívózás közben mondjuk nehéz lenne. DJ Antoine-tól kérsz egy dalt, de ne a Saint-Tropez-et, oké, én a Holiday-t hozom Akonnal közös.

0: Mary Mary és a nagy klasszik a Shackle, ezt az új vezet legelejéről küldtem. Ez a forrás, csak slágerek a nap 24 órájában, köszönöm, hogy itt vagy. Az üzenet küldő műsort hallgatod, benne pedig persze, hogy a Buenos Morgan visszatekintőhöz értünk, ahogy ígértem. Mostanában aktuális téma a vízhiány, nos ennek kapcsán a takarékos fürdés is szóba került, és rájöttem, hogy pont úgy csinálják, mint én. Tusolás, levizezés, elzárás, átmosakodás, újra tusolás, letisztítás, elzárás, törölközés. Na mutatom, ők hogy gondolják.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Közben azon gondolkoztam, hogy azért 140-150 literre, nem tudom, az hogy jön ki, tehát még akkor is, hogy te leengeded a kádat.
3: Figyelj, te zuhanyzol, nem?
2: Én zuhanyzom.
3: Azt mondják, hogy ez kijön, nyilván zuhanyfejtől függően, de egy 10 perces zuhanyzással is lenyom 100 litert.
2: Te, én gyorsan zuhanyzom.
4: Hát egy 10 percig, hát direkt azért zuhanyzik az ember, hogy kevesebb vizet fogyaszt.
3: Hát de jó, de előtte megnyitod, nem, hogy jó legyen a hőmérséklet, addig kimész, főzöl egy teát.
4: Persze. Aztán... Ja, persze, igen. Ne. Hát meg ugye például én úgy szoktam, hogy ugye először lelocsolom magam, utána ugye test, mi az, nem?
2: Tusfürdő.
4: Majdnem testápolót mondtam, de nem, aztán nagyon. Szóval, hogy tusfürdő, és akkor utána, tehát hogy még addig, amíg ugye tusfürdőzöm magam, addig is leállítom a vizet.
2: Én hát is, így van.
3: De hogyha igazán...
2: De nem együtt zuhanyzunk, tehát hogy még mielőtt valaki esetleg összerakná így a munkaival.
3: De hogyha igazán... Hagyom ezt a gondolatot. Minden vizuális hallgatom, vizuális.
4: Csak annyira gyorsan lereagált, ugye?
2: Csak annyira rácsaptam, hogy én is, hogy mondom.
3: Andi szokott hagyni a pinyakoládás tusfürdőjéből, vagy azt minden használja?
2: Mondtam már most már grapefruit gyömbér vagy mi.
3: Mondtad.
2: Kis tudom mondani. Na. Te ilyet használsz, Andi?
4: Én kókuszosat most.
2: Na látod, egzotikus.
3: Ez most bizonyítja, hogy két külön helyen zuhanyoztok. Kizárt, hogy ez a kettő egy helyen legyen. Teljes koktél, tiki bár van nálatok, jó?
2: Tiki bár.
3: Vagy az a rohannál van a tiki-tiki.
2: Na,
3: lényeg, hogy úgy lennétek igazán tudatosak, és úgy csinálnátok igazán jól, hogyha
2: együtt zuhanyoznak?
3: Együtt.
4: Egyszerre zuhanyozom mindenki, menjen át a szomszéd.
3: Maradjunk a zuhanyzásnál. Maradjunk a zuhanyzásnál, mert azon nagyon sokat lehet spórolni, mert hogy ne a kádat törzs fel, hanem van egy ilyen zuhanytálca, az bedugod, feltöltöd, abba beleülsz, először megfürdik a Roland, és akkor utána még abban a család többi tagja is. Tehát nyilván te vagy a család fő otthon, tehát hát utána jöhet a feleséged, aztán jöhetnek a gyerekek.
2: Hogyne, egyébként, ha lenne ilyen pontfordítva, lenne
3: csak
2: a sorrend
3: meg szerintem. Kell várni, míg leüllepszik az aljára, ami lejött.
2: De akkor már inkább lavor.
3: Lavor?
2: Hát akkor már nem, tehát ha már mindenképpen spórolni.
4: Nem, a gyerekek a legkoszosabbak, őnekik kell utoljára fürdeni.
2: Ja, nekem csak a fantázián mocskos.
1: Buenos Morgan, minden hét

Champagne, és persze Rita Ora, ők zárták az üzenetküldő műsor első óráját. Ez volt a For You, persze, hogy a szürke 50 árnyalatából hoztam. Pisti, a legfrissebbekkel, aztán robogunk tovább David Guettával és Andrea Bocellivel. A FIFA hivatalos himnusza. Mutatom, milyen lesz a DNA.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 10 óra lesz, jó napot kívánok, szép szombat délelőttöt. A Paksi atomerőmű pénteken elkezdte visszaemelni a teljesítményét. Emelkedtek az új autóregisztrációk Németországban, Halász Bence 3. kalapácsvetésben. Már is mondom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei, a mikrofon mögött Szabó István. A Duna vízhőmérséklete lecsökkent annyira, hogy a Paksi atomerőmű pénteken elkezdhesse visszaemelni a teljesítményét, írta a kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Az atomerőmű 2000 megawatt névleges teljesítménnyel rendelkezik. Az Európát érintő rendkívüli hőhullám miatt az elmúlt egy hét során több lépésben csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét a MAVIR-ral egyeztetve. Várhatóan július 6-án az M1-es autópálya bővítési feladatainak keretében az 1119-es számú TÁT Tarján-Tatabánya összekötő úton található autópályahídnál este 9 óra és reggel 5 óra között munkavégzés lesz, írja közleményében az MKIF. A munkálatok ideje alatt néhány alkalommal rövid, 10-15 perces időszakokra teljes útzár lesz érvényben, azaz az autópályahíd alatti közlekedés nem lesz lehetséges. A zárások, munkavégzések időpontjai az időjárás, a logisztikai szervezésektől és egyéb más külső körülményektől függően módosulhatnak. Emelkedtek az új autóregisztrációk Németországban 5,8%-kal, 1,484 ezred millióra emelkedett az új személygépkocsik forgalomba helyezése az idei első fél évben, miközben tovább gyorsult az elektromos meghajtású modellek térnyerése. A tisztán elektromos autók regisztrációja 48,0%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, közölte a Német Szövetségi Gépjármű Közlekedési Hatóság. És végezetül sport, Halász Bence idei legjobb eredményével 81,22 méterrel a 3. helyen végzett a férfi kalapácsvetők között a franciaországi Nancy-ben megrendezett ezüst kategóriás nemzetközi versenyen. Az olimpiai ezüst, világbajnoki bronz és Európa-bajnoki ezüstérmes magyar atlétának 5 sikeres kísérlete volt a 6-ból. 3. dobására 81,22 méterre szállt a kalapácsa. Ez volt az egyetlen 80 méter feletti dobás.
0: Időjárás.
1: Napos igazi nyári időre készülhetünk, délután 30 fok körüli csúcshőmérsékletekkel, de helyenként egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. Ha a szabadtéri programot terveznek, érdemes figyelni az eget, de a legtöbb helyen a napsütésé lesz a főszerep.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Sziasztok! Egészen 12-ig tölthetjük együtt az időt, addig tart ugyanis az üzenetküldő műsor, onnan meg majd a tempomat jön. Ez a Forrás, én Tamás, Michael Gray mindjárt Sinával a The Weeknd-ben közösködnek, te pedig a gondolod használd az elérhetőségeinket, mert hogy ez az üzenetküldő műsor. Itt a DNA, David Vetta és Andrea Bocelli érkezik.

Zeno és Sina, a The Weeknd a nagy klasszik szólt az imént, 2004-ből szállítottam, ez a forrás, benne pedig persze, hogy az üzenetküldő műsor, ez már a második óra, 12-ig tart, ne feledd, ebben is hozok Buenos Morgan visszatekintőt, a vízhiány lesz még mindig a téma, hogy kell átkérezkedni a szomszédhoz. No, a történetet hozom mindjárt, addig pedig lehet, hogy lesz egy Edward Maja dal, egy DJ Szatmári újdonság, no meg egy másik újdonság, Google vagy Üzsel és az Ultra Naté, no meg Imál Angel közös. Az üzenet feladói Kata és a csajok. Zsuzsinak pedig megy a dal, lánybúcsú előtt. Üzenet, ez az utolsó, idézőjel, szabad, idézőjel bezárva hétvégéd, vágjunk oda neki. Fú, ez kemény üzenet lett. Kata és csajok, köszi, hogy írtatok. A Moving to the Sun repül felétek, mert hogy ezt kértétek. Zsuzsi, lánybúcsú előtt vagy. No és persze házasság előtt is. Mondanám, hogy élvezd ki az utolsó pillanatokat, de ez így csúnyán hangzik. Maradjunk annyiban. Jó szórakozás!

0: Dualipa, és jó, hogy a Love Again 6 évvel ezelőttről hoztam. Ez a forrás, benne az üzenetküldő műsor, köszönöm, hogy itt vagy. Úrrikokat tudsz köszönteni, teheted déli 12 óráig. Egy Maci által írt üzenet előttem, vagy legalábbis a te Macid, ez lenne az aláírás. Katinak megy a dal, üzenet, csak hogy tud, még a munkahelyemen is rád gondolok. Szeretlek. Na ez az üzenet Katinak repült, remélem, hogy elkapta. A dal pedig az újdonság DJ Szatmáritól és Szakos Anditól, a Dam Dam Damra gondoltam. Maci, köszönöm, hogy írtál. Pontosabban, bocsát, a te Macid, köszönöm, hogy írtál. Katinak pedig megy a dal. Maci, jó munkát! Rohanj haza!
1: Egyszer.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes, kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 24 64-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt.
4: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Katy Perry és a Band Aid a tavalyi évből szállítottam ez a forrás. Benne pedig a szombat délelőtti üzenetküldő műsor, most éppen Tamással 12-ig tölthetjük együtt az időt. Edward Maya mindjárt a folytatásban. Sanyi írt rám, no meg a gyerekek, hát hogy pontosan mennyi van, azt ide nem írta. Anikónak megy egyébként a felvétel, ő az anyuka. Sanyi pedig ecseteli az üzenetében, hogy milyen szépen összetartja a családot Anikó. No, dicséretes! Edward Maya dala megy ám hozzátok, a Stereo Love. Sanyi és a gyerkőcök, köszi, hogy írtatok nekem, Anikó! Neked pedig gratula mindez, büszke vagyok rád. Hozom a dalt, csak slágerek közt!

0: Tiesto és Iva Max, de módon volt a tiétek ez a Forrás Rádió. Benne a szombat délelőtt üzenetküldő műsor, mint ahogy mondottam, persze, hogy megspékelem Buenos Morgan visszatekintővel. A vízhiány kapcsán előkerült egy régi nagy klasszikus, csak most éppen nem kell átülni az egyik autóból egy másikba, hanem most át kell menni a szomszédba fürödni. Na, mutatom a részleteket!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Mondjuk egyébként az Andi ötlete sem rossz, tehát, hogy menj át a szomszédba.
3: Na,
2: tehát, ugye, együtt, ha ma mindenki együtt fürdik a szomszédjával, akkor az a sok fizetek lenne spóra.
3: Mindig máshol fürdünk, hogy ne csak az egyik használja.
4: Akkor én ezúton üzennék a szomszédomnak. Gábor, 8-kor kapogunk.
2: Jövök. És nem kell semmi rosszat elképzelni, semmi szexuálisat. Tehát lehet, hogy a férjek a férjekkel, a nők a nőkkel. Tehát, hogy fürödhetünk így, hogy ne legyen semmi durva.
4: Most a férje, most erre idézhetnék a torrentéből, de nem fogom megtenni.
3: Igen,
2: gondoltam, hogy ez az idézet megvan neked. Ne, az is mindegy egyébként, hogy hol. Tehát jöhettek háromszor hozzám, mert igazából az a lényeg, hogy összességében az ország, tehát most nem az én érdekemet nézzük, nem én akarok spórolni, hanem az országnak akarjuk megspórolni a vizet.
4: Uh-huh.
2: Jó, még egy gondolat.
4: Várjál, mert már értem ezt a felvetést. Mondjuk neked nincs olyan vonzó szomszédod. Tőled elköltözött már onnan a tömbből a
2: szilikonos lány?
4: A szilikonos lány.
2: Én félek tőle, hogyha vízér hozzá, akkor lejön a szája. Tehát, hogy így nem biztos, hogy ezt szabad mosni. Nem, tényleg nem tudom, hogy
4: vízálló a szilikon.
2: Vízálló? De a festék, ami rajta van, az nem biztos.
3: Megfenntartja a vízen, tudod.
2: Én lehet megijednék tőle smink nélkül amúgy. Nagyon durva lenne.
4: Ja, azt mondtad, igen, hogy ő egy ilyen erős, de ő ott lakik még?
2: Meg se ismerném. A nagyon durva még igen, a kevésbé durva elköltözött.
4: Na.
2: De ketten voltak ők barátnők, de a nagyon durva az napról napra durvább. Tehát, hogy már lassan nem ismered meg tényleg. Na, újabb spórolási tippek, ne húzzátok le az egyest, csak a kettest. Vagy várj, melyik a kettes? Barna megy, sárga marad.
3: A kicsi és a nagy, így szoktuk mondani. A kicsi. És akkor könnyebb megkülönböztetni.
4: Ja!
2: Kicsit nem húzod le, mert ja, akkor ott spórolsz.
4: De nem csinálunk ilyet, gyerek.
2: Nem, én nem spórolunk?
3: Nem, itt főként az a baj, hogy most áll neki mindenki otthon csapvízzel autót mosni, mert rá van kötve ugye a kertes házaknál, akkor locsolgatni feszt, mert hogy nehogy kiégjen a fű.
2: Na, Roland,
3: akkor
2: te nem.
3: Feltöltik, avval töltik fel ugye a medencéket, tehát itt főként ezekkel van a probléma. Nem az, hogy most én mennyit iszok egy nap például csapvizet, vagy mondjuk mennyit fürdök. Bár mondjuk a fürdés
4: az azért
3: jobban, de hogy az, hogy mennyit iszunk, az nem. És az a baj, szerintem itt a mentalitással van a probléma, tehát hogy szerintem sokan úgy vannak vele, hogy nehogy már nekem valaki megmondja, hogy én mennyi vizet használjak, meg mire használjam a vizet. De itt nem ez a lényeg, tehát fel kell fogni, hogy itt globális probléma van. Tehát, hogy nem magunkat nézzük már, most hadd égjen már ki az a fű, hát most nem tehetsz el, tehát nem tudsz mit csinálni.
4: Sok kicsi az így összeadódik, igen. Látjátok, én vagyok maga a megtestesült műfűben van, nem kell locsolni.
2: Az a műfű előállítás, az biztos nem kellett víz.
4: A medencét meg az nem is állítottuk föl. Tehát majd most erre a nyára sem.
2: Majd megnézem, hogy arra ráolvad.
3: Soha, csak megvettétek.
4: Nem, tavaly nem állítottuk fel a medencét, meg idén előtte, igen.
2: De az, hogy Roland valamit nem állít fel, hát, na igen.
4: Jó, hát,
3: nem újdonság mi.
2: Majd megnézem, Roland, mikor ráfolyik a kocsidra a gyep, és így ráolvad, az milyen lesz, az mennyire fogsz neki örülni, mikor így a cappfaltos kis gumifűből kell kijönnöd a kocsiddal. De oké.
1: Buenos Morgan! Minden hét

0: és Bruno Mars, Young Wild and Free, így adom, 14 évvel ezelőtt hoztam. Ez a Forrás Rádió, benne a szombat délelőtti program, én Tamás, köszi, hogy itt vagy. Jön Pisti a legfrissebbekkel, aztán nyitom az üzenetküldő műsor utolsó óráját, Özsellel, French Montanával és David Guettával. Fú, de jó ez a dal, ne ilyen lesz a Shine!
1: Nem hoz lázba, míg este is pörögnél. Mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nyár, napsütés, kánikula és egy vadonatúj inverteres klíma, ami még gazdára vár a Plazma Centerben. Ha már úton vagy a fődíj felé, itt az ideje ellenőrizni, hány plazmadás hiányzik még a 10-ből. Július végéig még van lehetőséged lefoglalni a szükséges alkalmakat, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson. A tét egy vadonatúj légkondicionáló, beszereléssel együtt. Foglalj időpontot, teljesítsd a hiányzó plazmadásokat, és szállj versenybe a nyár leghűvösebb nyereményéért. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
3: Hello Komárom! Korner Lakópark, Komárom legimpozánsabb projektje. Elegáns megjelenés, tágas terek, a legjobb választás. Hamarosan jövünk a részletekkel. Korner!
1: Ez reklám volt!

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délelőtt 11 lesz. Jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Akár Magyarországról is lehet majd látni a sarki fényt, szúnyoggyérítés lesz Komáromban. Megkezdődött Karlovivárban a 60. Nemzetközi Filmfesztivál. Már is hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. Én Szabó István vagyok. Magyarország területére is lehúzódhat hétvégén a sarki fénygyűrűje, ezt közölte a Magyar Tudományos Akadémia a Facebook oldalán. A bejegyzésben azt írták, az elmúlt napok napkitöréseinek anyaga a hétvégén érheti el a Földet. Ha emiatt komolyabb geomágneses vihar alakul ki, akkor a sarki fénygyűrűje közepes földrajzi szélességekre, így Magyarország területére is lehúzódhat. Olvasható a bejegyzésben, amelyben arra hívták fel a figyelmet, hogy érdemes a következő estéken észak felé figyelni az eget. Szúnyoggyérítést tartanak Komáromban július 6-án napnyugtát követően. Az eljárás típusa úgynevezett földi szúnyoggyérítés lesz. Pótnap időjárás függvényében július 7-e és 8-a. Ez idő alatt érdemes az ablakokat zárva tartani, és a szabadtéri eszközöket, játékokat, ruhákat összegyűjteni vagy letakarni. A kezelt terület környékén gyümölcs vagy zöldség fogyasztása csak alapos megmosást követően ajánlott. A nyugat-csehországi Karlovivárban pénteken megkezdődött a 60. Nemzetközi Filmfesztivál, Közép-Európa egyetlen A kategóriás nemzetközi filmszemléje. Lényegében kettős jubileumról van szó, mert az első filmszemle megrendezése 1946 óta 80 év telt el. A két szám közti különbséget az okozza, hogy a szocialista rendszerben szovjet nyomásra a fesztivált egy ideig csak minden második évben tartották meg a nyugat-csehországi fürdővárosban, míg máskor a fesztivál színeje Moszkva volt. A július 11-ig tartó ünnep és díjkiosztóval záruló szemlén az idén 137 filmet vetítenek le különböző szekciókban. A szervezők közlése szerint a legrövidebb film 3 perces, míg a leghosszabb több mint 3 óra hosszú. Mindkét film japán alkotás. És végezetül sport, a Ferencváros kihirdette keretét a szerb Vojvodina elleni Európa Liga selejtezős párharcra, melynek első mérkőzését július 9-én, visszaegóját pedig egy héttel később rendezik. A névsor böngészve néhány hiányzó név fedezhető fel a nyáron Robi kint váltó Borbé Balázs keretében. Ötvös Bence és Madarász Ádám sérülés miatt hiányzik, Makre Kis és Giulio Romao, illetve Nagy Barnabás pedig már az ausztriai edzőtáborba sem utazott el. Sajtóértesülések szerint mindhárman távoznak. A nevezettek között azonban ott van a világbajnoki szereplés után visszatérő Lenny Joseph. A selejtezőben minden forduló előtt lehet változtatni a keret összetételén.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a meleg nyári idő sok napsütéssel, 30-32 fok közötti délutáni hőmérséklettel. Késő délután és este elszórtan ismét előfordulhat zápor vagy zivatar, de a nap nagy részében kedvező idő várható.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Zimmerer Tamással.
2: Belám, egészen 12 óráig tehet ez az óra mindenképpen a miénk. Szombat délelőtti üzenetküldő műsor. Én Tamás. 0-20-94-8-94-85-ös a számom. Úrikot tudsz köszönteni, de ha van születésnapos, rá is gondolj. Charlie Puth mindjárt, Üzsel, French Montana és David Guetta pedig kezd. Jön a...

Youth és az Attention 2017-ből szállítottam neked, mindez július 4-én az Úrikok neve napján. Jelzem, szombat van, ha még nem eszméltél volna, ha esetleg nem kellett neked felkelni. Irigykedem. No, ez a szombat délelőtti üzenetküldő műsor. 0-20-94-8-94-85-ös a számom. Ez az óra még tudja, hogy a miénk. Aztán jön a Tempomat Bálint Lackóval kerek egy órában. A vadonatúj autós magazin műsorunkról beszélek. És jön a visszatekintő is, már ami a Buenos Morgant illeti. Vízhiány még mindig a téma. Kinél fürdünk? Mi lenne, hogyha a következő 24 órában nem lenne vízünk? Hova mennénk? Kihez mennénk? Szomszéd, barát, barátnő, anyuka, apuka. Na, válasszunk egyet. Hozom majd a történetet. Addig viszont hozom a jobbnál jobb dalokat. Például egy Maloka klasszik is itt lesz nem sokára. Bruno Mars pedig most kezd. Krisztián írt rám. Jó reggelt, mester, írja. Köszönöm. Szeretnék kérni egy számot Marci kollégámnak és a Forrás Rádió csapatának. Kellemes hétvégét kíván. Bruno Mars, Like It Out of Heaven. Hát hogy ne tudnám játszani. Krisztián, köszönöm, hogy írtál. Itt a Bruno Mars. Nektek jó munkát!

Inna és Matuma újdonság a Dream Out Loud címmel csak slágerek közt hoztam. Szombat délelőtti üzenet küldő műsor egészen 12 óráig tart a program. Egy nagy klasszikkal a folytatásban. Zoli írt rám Tatabányáról. A reggel folyamán játszottam DJ Tonka egyik klasszikját. Hát Zoltának emlékeket hozott ez felszínre. Na emiatt kérne még egy klasszikot, méghozzá 99-es Malakó dalra gondolt. Zoli, köszi, hogy írtál, és tök jó, hogy ilyen dalokat szeretsz. Lehet, hogy egy helyre járunk bulizni.

és Vince, Am I Wrong, így a dal, csak slágerek közt hoztam. Szombat délelőtti üzenetküldő műsor egy nagyon-nagyon jó feldolgozással. Edith írt rám, James Hype és Samuel Bartles közösét kéri, semmiféle üzenet nincs hozzá, csak a dal cím van feltüntetve. Edith, köszi, hogy írtál, itt a 7 Seconds neked. Hozom, csak slágerek közt.

első kézből szeretnél tudni mindent? Klikkelj a Forrás Rádióra a Facebookon, az Instagramon és a TikTokon.

0: Kamrád és a Friends volt a tiéd 2 évvel ezelőttről érkezett. Szombat délelőtti üzenet küldő műsor Tamással már nincs sok időnk, aztán jön Bálint Lackó, most viszont jön a Buenos Morgan visszatekintő, benne pedig még mindig a vízhiány a téma. Ha a következő 24 órában nem lenne vízünk, hova mennénk fürödni? Például te, kihez mennél? Lehet jönni hozzám is nyugodtan, persze, kint meg majd az udvaron megszáradtok. Na mutatom a részleteket!
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: De mi lenne veletek, és ezen még filozzunk el egy kicsit, hogyha 24 óráig nem nyithatnátok meg a csapot?
3: Hát baromi szomjasak lennénk, szerintem.
4: Hát ebben tudom. A dögmelegben például az...
2: Na, ugye folyton azt mondjuk, hogy igyon mindenki eleget.
4: Igen, a mosakodás, a zuhanyzás, még inni tudsz mást, tehát azt még meg tudod oldani.
3: Hát azt
4: oldani.
3: Tudod, persze, meg tudsz venni ásványvizet nyilván a boltban. Hát most egy napig szerintem...
4: Egy napig hát, ki lehet
3: egy napig
4: bírni.
3: Legyünk büdösek.
2: Hát használjátok ilyen izét, ilyen vagy. Nedves kendőt? Tehát, hogy csináljátok ilyen cicamosdásokat?
3: Azt
2: vagy...
3: lehet, igen.
4: Hát én bevásárolnék egy pár zsugor ásványvízzel, aztán akkor azzal mosakodnék.
2: Tehát ásványvízeznél.
4: Persze.
2: Szénsavas?
4: Szén, persze, hadd sípjen.
2: Pezsegjen.
4: Jó. Mikrodzsakudzi.
2: De akkor várjál, WC-t például tényleg nem lehetne lehúzni egy napig. Akkor elmész a Mekiben, vagy keresel valami olyan helyet, ahol nem otthon,
4: itt
2: vagy
4: a rádióban.
2: A rádióban intézed a dolgot.
3: De ha globálisan nem lehetne.
4: Az gáz.
3: Sehova sem mennék.
2: Nektek van több WC-tek, nem?
3: Egy napig ki lehet bírni.
4: Kettő, igen.
2: Én, mint családfő, az egyiket bezárnám magamnak. Az a privát WC-m. A többiek oldják meg a műfűn, ha olyan.
4: Mint Elvándi, ugye? Tehát, hogy úgy.
2: Amúgy a műfű alá be lehet rakni dolgokat, hogyha zavar.
4: Adi, nem fogsz átjönni hozzánk.
2: Szerintem ez nem.
3: Utána átnéznéd minden 4 centiméterét.
4: Adi, ez a kertben nem engedlek ki.
2: Szerintem ez nem most dölt el, de véljük úgy, hogy így. Jó, figyelj, minden esetre engem ez most figyelmeztetett. Tehát, amit én eddig megtettem a földért. Kólát iszom, tehát hogy igen, nem fogyasztom a csapból a vizet feleslegesen, illetve az még benne van, hogy például fogmosásnál tudom nagyon alap, de fogmosásnál én ugye elzárom a vizet, amikor éppen nem iszom belőle, vagy nem használom.
4: Jó, hát az alap, igen, meg
2: de
4: tényleg.
2: De mit tegyek még? Tehát, hogy
4: hát mondjuk ne pancsikoljál,
3: ne pancsikoljál. Csináld azt, amit én mindig csak vasárnap fürdök, és a többi napon zuhany.
2: De jó, akkor beszéljünk meg, hogy holnap.
4: Az jó volt, hogy folytattad a mondatot. A fürdők után nem hagytad abba.
3: Hát mert az a fürd, nekem az a fürdés, amikor beülök a kádba.
4: Igen.
3: A zuhanyzás, meg a zuhanyzás.
2: De miért az úgy, hogy akkor minden nap zuhanyzol, és akkor összegyűlik a víz az utolsó napra, és akkor abban?
3: Ha Istenem!
4: Jó, akkor erre már félre mondom rá, hogy...
3: Is most
4: félre mondom rá, hogy nekem is ez a logika, de amúgy tényleg, de...
3: Úristen, gyerekek,
2: tényleg. Jó, csak annyi, hogy akkor ma megyünk hozzád, Roland, és akkor 7-kor fürdünk.
4: Hát úgy, várjál, mindenképpen úgy fürödjetek, várjál, hogy vannak a meccsek, tehát, hogy...
2: A meccsek között.
4: Elefántcsatpart, Norvégia. Igen, akkor a meccs alatt fürödjetek, mert én a szünetben szeretnék zuhanyozni.
2: Holnap Roland, aztán Andésztel jöhettek.
4: Így lehet csatlakozni?
2: Persze.
4: Hogy a francban.
1: Buenos Morgan, minden hét

William és a Trumpet zárta ezt az órát, és magát az egész szombat délelőtti programot ismert, hogy itt vagyunk mindjárt déli 12 óránál, úgyhogy meg is köszönöm már a megtisztelő figyelmet. Az előző 5 órában Tamást hallottad, a folytatás Bálint Lackót hozzá, neked ígértem a Tempomatot, az autós magazin műsorunkat, na rögvest a tiéd, egy órától pedig Hittaller Anti érkezik, egészen 8-ig szórakoztat benneteket, 8-ra pedig DJ Hubikot rendeltük be, érkezik a Saturday Live Session DJ Marákkal és Thomas Kutinovával, a Club Sessionben pedig 10 és éjfél között ESB, na meg Robin Schulz a Sugar Radio Show-val. Én legközelebb hétfőn jövök, itt leszek majd akkor a koktéllal, 10 órakor beesek, úgyhogy hozd majd a koktélos poharadat. Na csáó, csáó mindenkinek, sziasztok, kellemes hétvégét, mutatom milyen dallal kezd Lackó, ilyen lesz a Wise és a Wait, hétfőn győszök!

Valóban vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva. Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva déli 12 óra lesz, szép napot, jó étvágyat kívánok az ebédelőknek. A nyári meleg hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek, óriási tüzek pusztítanak Dél-Franciaországban. A Fradi tartalékcsapatának csapatkapitányát szerződtette a Dorogi Bányász FC. Jönnek a részletek, ezek a hírek a Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek, ebrendészeti telepek a kormánytól, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, hogy a kánikula program keretében 200 darab, egyenként 120 ezer forint értékű árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezetek között. Több ezer tűzoltó dolgozott pénteken Dél-Franciaországban az idén rendkívül korai és heves tüzekkel oltásán, amelyek napok óta pusztítanak. Az egyik déli településen csütörtök este 3 tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben kellett beavatkozniuk, amelynek nagy része a tűzmartalékává vált. Több mint 3000 ember, többségében kempingezőket, valamint környékbeli cégek dolgozóit is evakuálták. Az oltásban több helikopter is részt vett. Szép szavak, szép hangok a könyvtár udvarán. Júliusban minden pénteken 18 órától különleges irodalmi zenés estekkel várják az érdeklődőket a Jókai Mór városi könyvtár hangulatos udvarán Komáromban. A program sorozat során komáromi hölgyek osztják meg a közönséggel kedvenc regényeik legszebb részleteit, amelyeket élő zenei kíséret tesz még emlékezetesebbé. A következő alkalom július 10-én pénteken 18 órától lesz. Heisleitner Franci olvas fel, akit Pető Marcell csellójátéka kísér. A megtekintés ingyenes. És végezetül sport, a Fradi csapatkapitányát szerződtette a Dorogi Bányász FC, számolt be róla a kemma.hu oldal. A legújabb szerzemény a Ferencvárosnál profi szerződéssel rendelkező Berényi Erik, a 20 éves támadó legutóbb az FTC 2-ben a Fradi tartalék csapatában szerepelt, amely együttesnek a csapatkapitánya is volt. Az elmúlt két NB3-as szezonban összesen 21 gólt szerzett, a Dorogi klub abban reménykedik, hogy ezt a formáját a következő szezonra is át tudja menteni. A szerződése lejártát követően a Dorog végleg megszerezte őt.
0: Időjárás.
1: Napos igazi nyári időre készülhetünk, délután 30 fok körüli csúcsőmérsékletekkel, de helyenként egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. Ha a szabadtéri programot terveznek, érdemes figyelni az eget, de a legtöbb helyen a napsütésé lesz a főszerep.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Kisgáz, kuplung, indulhatunk! Autós hírek, tesztek, tippek, aktualitások. Ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja. Tartjuk a sebességet.
4: Sok szeretettel köszöntelek titeket, ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós közlekedős magazinja. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. A mai adásunkban szó lesz a budapesti parkolási szabályok árak változásairól. A rekordszintű használt autóimportot is szóba vesszük majd, illetve az új kötelező biztonsági rendszereket, amelyek július 7-től lépnek érvénybe az Európai Unió területén belül. Ezen kívül beszélünk még a Ferrari hidrogénmotoros megoldásáról, valamint szóba hozzuk a győri Audit és a villanymotor villanyautó szív kategóriát. Hogy ez mit jelent pontosan, azt nem sokára megtudhatjátok, ha ebben az órában is a Tempomatot választjátok itt a Forrás Rádióban. Tartsatok velem, innen folytatjuk nem sokára.

0: lámpomat. A Forrás Rádió autós magazinja. Hírek, tesztek, tippek. Tartsd a sebességet Bálint Lászlóval.
1: Július 1-től új korszak kezdődött a budapesti parkolásban. Egyszerre két változás is életbe lépett. Egyrészt megszűnt a készpénzes parkolás lehetősége, miután eltávolították az összes parkolóautomatát a fővárosból. Másrészt több kerületben akár 50%-os parkolási díjemelés is érvénybe lépett. A készpénzes fizetés kivezetése különösen az idősebb és a technológiával nehezebben boldoguló autósokat érinti. A jövőben kizárólag bankkártyával, mobil applikáción vagy SMS-ben lehet parkolójegyet váltani. Aki nem rendelkezik okostelefonnal vagy bankkártyával, az gyakorlatilag ki van zárva a budapesti közterületi parkolásból. Az áremelés mértéke kerületenként változó, de a belső kerületekben és a forgalmasabb zónákban a korábbi óradíjak akár másfélszeresére is nőttek. A fővárosi önkormányzat indoklása szerint a bevételekből a parkoló infrastruktúra fejlesztését és a közösségi közlekedés támogatását finanszírozzák. Innentől tehát, aki rendszeresen jár Budapestre autóval, jobb applikációval is előkészül, olyanokkal, mint például a Simple vagy az EasyPass.

0: ahol a vezetés biztonságos, az infók viszont izgalmasak. Tempomat, tartjuk a sebességet.
1: Újabb figyelemreméltó számok érkeztek a hazai használt autópiacról. Az import 75.562-es mennyisége 2026 első fél évében 22,4%-kal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált értéket. Ha a jelenlegi árfolyam szint fennmarad, éves szinten a tavalyi 128.000 helyett idén akár 150.000 feletti használt személyautó is érkezhet Magyarországra. A behozott használt autók között az első fél évben a legnépszerűbb márka továbbra is a Volkswagen volt, 12,7%-kal. De közben folytatódik a Ford előretörése, 8,6%-kal, amely idén már magabiztosan előzi a tavaly még második helyen álló Opelt. Az erősödő forint az egyik legfontosabb hajtóerő, mivel az autókat jellemzően euróban árazzák, az erősebb forint viszont olcsóbbá tette a behozatalt, és egyre több autós él ezzel a lehetőséggel. A jelenség ugyanakkor árnyoldalakat is hordoz. A behozott autók átlag életkora magas, és Magyarország ezzel fokozatosan az előregedő nyugat-európai autóflották egyik fő lerakóhelyévé vált.

0: a sebesség stabil, a tartalom friss. Ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja.
1: Jövő szerdától, azaz július 7-től minden újonnan forgalomba helyezett személyautóban és könnyű haszongépjárműben kötelező lesz két új biztonsági rendszer az Európai Unión belül. Az új szabályozás értelmében minden érintett járműbe kötelezően be kell építeni egy olyan automatikus vészfékrendszert, amely képes felismerni a gyalogosokat és a kerékpárosokat, és szükség esetén önállóan fékez, hogy megelőzze az ütközést. Ha a gyalogos gázolás elkerülhetetlen, az autóknak az eddigieknél jobb védelmet kell nyújtaniuk az elütött személy számára. A korábban már bevezetett fáradtságfigyelő rendszerek mellé kötelezően érkezik a vészhelyzeti sávtartó asszisztens is. Bár a rendszer 2024 júliusa óta már sok új modellben megjelent, 2026 nyarától azoknál a típusoknál is kötelezővé válik, amelyek hagyományos hidraulikus szervokormánnyal vannak felszerelve. Az autósok egy része adatvédelmi aggályokat fogalmaz meg. Kilátja a figyelemfigyelő kamerák képeit, és hol tárolják az adatokat. Más kérdés, hogy az új rendszerek tovább drágítják a már amúgy is egyre drágább új autókat. Aki tehát a következő hetekben új autóvásárlását fontolgatja, az a következő rendszerekkel már alapfelszereltségként találkozhat a konstrukciókban.

0: lapomat, a Forrás Rádió autós magazinja. Hírek, tesztek, tippek. Tartsd a sebességet Bálint Lászlóval.
1: Váratlan technológiai bejelentés érkezett a Ferrari műhelyéből. Az olasz sportautógyártó kétütemű hidrogénmotoron dolgozik. Egy régről visszanyúló technológiával próbálná megoldani a hidrogénhajtás egyik legnagyobb problémáját. A hagyományos négyütemű belső égésű motorok hidrogénnel üzemelve hajlamosak a korai gyulladásra, ami komoly teljesítményveszteséggel és megbízhatósági gondokkal jár. A Ferrari mérnökei szerint a kétütemű működési elv ezt a problémát kiküszöbölhetné. A rövidebb égési ciklus kevésbé teszi ki a motort a rendellenes gyulladás kockázatának. Ez azért is figyelemreméltó bejelentés, mert a Ferrari ezzel egyidejűleg az elektromos irányba is lép. A napokban mutatták be a Luce nevű első teljesen elektromos modelljüket. A hidrogénmotor projekt pedig azt jelzi, hogy az olasz gyártó nem teszi fel az összes lapját egyetlen technológiára, hanem párhuzamosan kutatja a belső égésű motorok hosszú távú jövőjét is. A kétütemű hidrogénmotorok egyelőre laboratóriumi fázisban vannak, sorozatgyártástól még messze vagyunk, de az tény, hogy a Ferrari foglalkozik ezzel a területtel, így ez tehát jelzésértékű. A belső égésű motor nem

0: A sebesség stabil, a tartalom friss. Ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja.
1: Nagy hír érkezett a győri Audiból, amely a régió szempontjából is különösen fontos. Az Audi Hungária eddig villanymotorokat gyártott Győrben, mostantól azonban a Volkswagen csoport teljesen új elektromos autógenerációjának egyik kulcselemét, az SSP platformra épülő hajtásláncot is itt állítják elő. Az SSP, azaz a Scalable System Platform a Volkswagen csoport következő generációs, egységes elektromos platformja, amelyre az elkövetkezendő évtizedben szinte az összes csoportmárka új modelljeit tervezik. Az Audi győri gyára tehát nem egyszerűen villanymotorokat gyárt majd, hanem az egész elektromos Volkswagen csoport szívét. Ez stratégiai jelentőségű bejelentés, különösen annak fényében, hogy a Volkswagen csoport éppen masszív leépítéseket hajt végre németországi üzemeiben. A győri gyár ezzel szemben bővülő feladatkört kap, ami hosszú távon a magyarországi munkahelyek szempontjából is pozitív fejlemény. Az Audi Hungária egyébként már most is az egyik legnagyobb exportőr Magyarországon, az új platform gyártása pedig tovább erősíti a győri üzem súlyát a Volkswagen csoport globális termelési rendszerében. Kedves hallgatók, ez volt mára a Tempomat, a Forrás Rádió autós közlekedős magazinja. Az elmúlt egy órában Bálint Lászlót hallottátok. Műsorunkkal legközelebb jövő héten déli 12 órakor ugyanígy szombaton jelentkezünk. Addig is minden jót nektek, sziasztok! Találkozunk a jövő héten.
0: A mai körnek vége, de a sebesség megmaradt. Szállj vissza egy hét múlva. Ez volt a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja.

0: figyelem! A Light Session lehetséges mellékhatásai: mosolygás, dúdolás és táncra perdülés bárhol. Hallgasd a Forrás Rádió Mix műsorát minden hétköznap és vasárnap este 8 órától, az ismétléseket pedig hajnali 4-től. Light Session. Legyen tánc! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tatai Krónika. Tatai és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
1: Pontban egy óra van, jó napot kívánok, üdvözlöm Önöket! Tataváros önkormányzata a Semmelweis napi ünnepséget tartott, folytatódik a Hősök tere felújítása Tatán, összehangolt akcióban számoltak fel egy drogterjesztő bűnbandát. Már is hozom a részleteket, ezek a Tatai Krónika hírei, a Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István. És akkor a részletek. Július 2-án rendezte meg Tataváros önkormányzata hagyományos Semmelweis napi ünnepségét. Az eseményen idén is külön elismerésben részesültek azok a szakemberek, akik pályafutásuk során jelentős jubileumhoz érkeztek. Köszöntötték dr. Pálffy János házi orvost, aki 55 éve szerezte meg orvosi diplomáját, dr. Simkó László fogorvost, aki idén ünnepli diplomaszerzésének 50. évfordulóját, valamint dr. Horváth Róbert házi orvost, aki már 4 évtizede dolgozik az alapellátásban. Elismerésben részesült Orbán Dezső mentőápoló is, aki 36 éve szolgál a tatai mentőállomáson, ahol korábban állomásvezetőként is dolgozott. Az idei mentők napján kiemelt mentőápolói kitüntetést is átvehetett. Folytatódik a Hősök tere felújítása Tatán, amelynek következő elemeként a héten megkezdték a gyalogos átkelőhely kiépítését a Bláti iskola és a Kastély tér felőli járda között. Az önkormányzat által már régóta tervezett beruházás, amelyet a térmegújítás kapcsán Komondi Ágnes önkormányzati képviselő, a Környezetvédelmi és Városüzemeltetési Bizottság elnöke külön is kért, hiszen annak a május közepén elkezdődött fejlesztésnek, amely a téren található első világháborús emlékmű felavatásának 100. évfordulója kapcsán kezdődött el, és amelynek nyomán a helyszínen teljesen megújul és nő a zöld felület, valamint a közvilágítás is korszerűsödik. Az új kiemelt gyalogos átkelőhely létesítése megkönnyíti az átkelést a gyalogosok számára a tópart felől, az autósokat pedig óvatosabb közlekedésre sarkalja majd. A kivitelezés ideje alatt részleges sávelzárásra kell számítani, ha arra járnak, kérjük vezessenek figyelmesen, írja a tata.hu. Összehangolt akcióban számolták fel azt a bűnbandát, amely drogot terjesztett Tatán és környékén, közölte a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrfőkapitányság csütörtökön a polisz.hu oldalon. A közlemény szerint a tatai nyomozók a megyei társszervezetekkel együtt csattak le egy 55 éves helyi férfira és két társára. A férfi kristályt árult, de még 14. életévüket be sem töltött gyermekeket is rászoktatott az anyagra. Írták hozzá téve, hogy a gyanúsítottak veszélyes anyaggal higították a szert, közvetlen életveszélynek kitéve a fogyasztókat.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, indul a mai Siesta, és most is egészen este 8 óráig hozom majd nektek a legjobb slágereket, no meg csupa érdekességet és filmes híreket is. Ebben az órában például arról fogok majd beszélni, hogy mi az, amire figyelnünk kell egy étteremben, ha jól akarjuk érezni magunkat. Most azonban indulunk Mr. Balt és Basol közösével.

Rio és a When the Sun Comes Down, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, és akkor nézzük, hogy mire érdemes figyelni egy étteremben ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Szakácsok árulták el ezt egyébként a joy.hu-nak. Az első, amit mindenképpen meg kell nézni, vagy hát inkább érezni, az az illat. Ha savanyú vagy agresszíven vegyszeres szag van bent az étteremben, hát akkor jobb, ha inkább kifordulunk onnan. Aztán a hatalmas, nagyon változatos étlap sem jó jel általában, hiszen ez többnyire arra utal, hogy fagyasztott, újra melegített vagy nem túl friss alapanyagokkal dolgoznak. Az árak nélküli étlap is rossz jel, mondjuk én még ilyennel nem találkoztam, nem tudom, de akkor ezek szerint mégiscsak van ilyen. És figyelni kell a felszolgálókat is. Ha mind boldogtalannak tűnnek, vagy látszik rajtuk, hogy hát fejben már nem éppen ott járnak, akkor ez is elég sokat elárulhat a hely működéséről. Na mindjárt jövök még pár ilyen tanáccsal, viszont most megyünk tovább a Black Eyed Peas és Daddy Yankee közösével.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig a Well Hello és Pop Szabi közöse szólt a Részegen egy rolleren, és akkor most hozok pár olyan tanácsot még, amire érdemes odafigyelni, hogyha étterembe látogatunk. Ami nem jó jel, hát az a ragacsos, koszos étlap. Ha ezt adják oda minden vendégnek, anélkül, hogy letisztítanák, hát valószínűleg a hely többi része sem sokkal jobb ilyen esetben. A kenyér nagyon sokat elárul. Ha egy ilyen egyszerű dolgot sem tudnak jól megcsinálni, az nem sok jót ígér az étkezés többi részére nézve. Egy jó konyha ugyanis a séfek szerint komolyan veszi a kenyeret is. Ha rendelünk valamit, ami általában 20 perc mire elkészül, viszont mi megkapjuk 5 perc alatt, akkor ott is el kell gondolkozni azon, hogy ez valószínűleg már készen várta, hogy kihozzák nekünk. A koszos mosdó szinte mindig koszos konyhát jelent. A séfek tapasztalatai szerint a kettő kivétel nélkül kéz a kézben jár. Nos, ezek voltak a hasznos tanácsok a séfektől, hogy mire érdemes odafigyelni egy étteremben. Én pedig hozom nektek a folytatásban is a legjobb slágereket. Nico Santostól szól most a Rooftop.

a Jack és a Stupid Disco szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, most pedig természetesen megyünk tovább a legjobb slágerekkel. Szólni fog majd hamarosan Doug Dumont és Amy közöse a Need You, viszont most Miley Cyrus-szal fogunk tovább menni, ez a River.

2022-ből szólt Deniz és Orsova Ireni közösen a hányadik itt a Forrás Rádióban. Most pedig előre utazunk az időben 2025-ig. A Disco Suite Burai és Király Viktor közösével fogunk tovább menni, ez pedig nem más, mint

0: Azt hitte, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgen!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
3: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
4: Nyár, napsütés, kánikula és egy vadonatúj inverteres klíma, ami még gazdára vár a Plazma Centerben. Ha már úton vagy a fődíj felé, itt az ideje ellenőrizni, hány plazmaadás hiányzik még a 10-ből. Július végéig még van lehetőséged lefoglalni a szükséges alkalmakat, hogy részt vehess az augusztusi sorsoláson. A tét egy vadonatúj légkondicionáló, beszereléssel együtt. Foglalj időpontot, teljesítsd a hiányzó plazmaadásokat, és szállj versenybe a nyár leghűvösebb nyereményéért. A részletekért irány a plazmacenter.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 2 óra, üdvözlöm Önöket. A Paksi Atomerőmű pénteken elkezdette visszaemelni a teljesítményét. Emelkedtek az új autó regisztrációk Németországban, Halász Bence 3. kalapácsvetésben. Ezek a hírek a Forrás Rádió mikrofonjánál, Szabó István, jövök a részletekkel. A Duna víz hőmérséklete lecsökkent annyira, hogy a Paksi atomerőmű pénteken elkezdhesse visszaemelni a teljesítményét, írta a kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Az atomerőmű 2000 megawatt névleges teljesítménnyel rendelkezik. Az Európát érintő rendkívüli hőhullám miatt az elmúlt egy hét során több lépésben csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét a MAVIR-ral egyeztetve. Várhatóan július 6-án az M1-es autópálya bővítési feladatainak keretében az 1119-es számú TÁT Tarján-Tatabánya összekötő úton található autópályahídnál este 9 óra és reggel 5 óra között munkavégzés lesz, írja közleményében az MKIF. A munkálatok ideje alatt néhány alkalommal rövid, 10-15 perces időszakokra teljes útzár lesz érvényben, azaz az autópályahíd alatti közlekedés nem lesz lehetséges. A zárások, munkavégzések időpontjai az időjárás, a logisztikai szervezésektől és egyéb más külső körülményektől függően módosulhatnak. Emelkedtek az új autóregisztrációk Németországban 5,8%-kal, 1,484 ezred millióra emelkedett az új személygépkocsik forgalomba helyezése az idei első fél évben, miközben tovább gyorsult az elektromos meghajtású modellek térnyerése. A tisztán elektromos autók regisztrációja 48,0%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, közölte a Német Szövetségi Gépjármű Közlekedési Hatóság. És végezetül sport, Halász Bence idei legjobb eredményével 81,22 méterrel a 3. helyen végzett a férfi kalapácsvetők között a franciaországi Nancy-ben megrendezett ezüst kategóriás nemzetközi versenyen. Az olimpiai ezüst, világbajnoki bronz és Európa-bajnoki ezüstérmes magyar atlétának 5 sikeres kísérlete volt a 6-ból. 3. dobására 81,22 méterre szállt a kalapácsa. Ez volt az egyetlen 80 méter feletti dobás.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a meleg nyári idő sok napsütéssel, 30-32 fok közötti délutáni hőmérséklettel. Késő délután és este elszórtan ismét előfordulhat zápor vagy zivatar, de a nap nagy részében kedvező idő várható.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stjevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
3: Szép napot mindenkinek, Pisti köszi a híreket, én pedig már indítom is a következő órát. Filmes hírek garmadája fog érkezni, például hozok infokat a legújabb Shrekről, a Michaelről, és természetesen jönnek a legjobb slágerek is folyamatosan. Ilyen a következő is, Adam Port, Strive és Malahi közösével megyünk tovább, ez

A Kovaszki meg a Vega, és az Amilyen hülye vagy, úgy szeretlek, ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, és bizony már látható a Shrek 5 előzetese, már a magyar is, amiből kiderül, ki lesz az új hangja a zöld szörnynek. Több mint egy évtizeden keresztül ugye Gesztesi Károly hangján hallhattuk megszólalni, ám az ő halála miatt új hangot kellett kapnia a karakternek, az új Shrek szinkronhang pedig nem más lesz, mint Szabó Győző. Ti mit szóltok hozzá? 2027 nyarán érkezik majd egyébként a Shrek 5 a mozivászonra. Most pedig akkor menjünk tovább egy animációhoz készült zenével, mindenki nagy kedvencével, ez pedig nem más, mint a Huntress-tól a

Jim és Sting közöse a Resta itt a Forrás Rádióban. A Michael pedig megelőzte az Oppenheimert, így ez lett minden idők legsikeresebb életrajzi filmje. Világszerte 977,4 millió dollárt termelt. Az Oppenheimer a Box Office Mojo adatai szerint egyébként 975,8 millió dolláros bevételig jutott. A kasszasiker ellenére egyébként a Michael elég sok bírálatot kap, azért, mert nem tér ki Jackson életének problémásabb fejezeteire. A hírek szerint készül a folytatás. Adam Fogelson, a Lionsgate vezetője arról beszélt, hogy a második rész forgatása még az idén vagy 2027-ben elkezdődhet. Hát lehet, hogy akkor már foglalkozni fognak majd a problémás résszel is, úgyhogy mindenki megnyugodhat. Most megyünk tovább a

Junior és a Let You, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A Gangster Világ sorozat rajongóinak pedig van egy jó hírem, úgy tűnik, hogy Tom Hardy mégsem száll ki a produkcióból, szóval együtt marad a Mesterhármas, Helen Mirrennel és Pierce Brosnannel együtt. A békülési folyamatban a hírek szerint Guy Ritchie is szerepet vállalt, miközben Helen Mirren korábban a közösségi médiában is támogatásáról biztosította Hardyt. A harmadik évadot egyébként még hivatalosan nem rendelték be, de az írók már nekiláttak. Aminek pedig én fogok nekilátni, az az, hogy dobálgatom be nektek a szuperebbnél szuperebb dalokat. Most jön egy 2003-as szerzemény Sarah Connortól,

0: Bizonyosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

Elértünk egy újabb óra végéhez, ami azt jelenti, hogy érkeznek a hírek, információk, méghozzá Szabó Istvántól, utána pedig természetesen visszaragadom tőle a mikrofont, és indítom a következő órát ezzel a dallal.

0: Focirajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, három nap, két éjszaka időtartamra, félpanzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hegesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Panoráma piknik újra a Duna Residence-ben. Július 4-én ismét megtelik élettel a Dunaszentmiklósi domboldal. Hozd a pokrócod, a napszemüveged és a jó kedved. Mi pedig hozzuk a zenét, a panorámát és a napsütést.
4: Maxim és barátai gondoskodnak a hangulatról délután 2-től este 10-ig.
3: Család és kutya barát környezetben.
4: A belépés 14 év alatt ingyenes.
3: Jegyek a kultix.hu-n. Duna Residence, ahol a nyár életre kell. Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva 3 óra lesz, üdvözlöm Önöket, szép szombat délutánt. Akár Magyarországról is lehet majd látni a sarki fényt. Szúnyoggyérítés lesz Komáromban, megkezdődött Karlovy Váriban a 60. Nemzetközi Filmfesztivál. Már is mondom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. Magyarország területére is lehúzódhat hétvégén a sarki fénygyűrűje, ezt közölte a Magyar Tudományos Akadémia a Facebook oldalán. A bejegyzésben azt írták, az elmúlt napok napkitöréseinek anyaga a hétvégén érheti el a Földet. Ha emiatt komolyabb geomágneses vihar alakul ki, akkor a sarki fénygyűrűje közepes földrajzi szélességekre, így Magyarország területére is lehúzódhat. Olvasható a bejegyzésben, amelyben arra hívták fel a figyelmet, hogy érdemes a következő estéken észak felé figyelni az eget. Szúnyoggyérítést tartanak Komáromban július 6-án napnyugtát követően. Az eljárás típusa úgynevezett földi szúnyoggyérítés lesz. Pótnap időjárás függvényében július 7-e és 8-a. Ez idő alatt érdemes az ablakokat zárva tartani, és a szabadtéri eszközöket, játékokat, ruhákat összegyűjteni vagy letakarni. A kezelt terület környékén gyümölcs vagy zöldség fogyasztása csak alapos megmosást követően ajánlott. A nyugat-csehországi Karlovy Váriban pénteken megkezdődött a 60. Nemzetközi Filmfesztivál, Közép-Európa egyetlen A kategóriás nemzetközi filmszemléje. Lényegében 2 jubileumról van szó, mert az első filmszemle megrendezése 1946 óta 80 év telt el. A 2 szám közti különbséget az okozza, hogy a szocialista rendszerben szovjet nyomásra a fesztivált egy ideig csak minden 2. évben tartották meg a nyugat-csehországi fürdővárosban, míg máskor a fesztivál színeje Moszkva volt. A július 11-ig tartó ünnep és díjkiosztóval záruló szemlén az idén 137 filmet vetítenek le különböző szekciókban. A szervezők közlése szerint a legrövidebb film 3 perces, míg a leghosszabb több mint 3 óra hosszú. Mindkét film japán alkotás. És végezetül sport, a Ferencváros kihirdette keretét a szerb Vojvodina elleni Európa Liga selejtezős párharcra, melynek első mérkőzését július 9-én, visszaegóját pedig 1 héttel később rendezik. A névsor böngészve néhány hiányzó név fedezhető fel a nyáron Robi kint váltó Borbé Balázs keretében. Ötvös Bence és Madarász Ádám sérülés miatt hiányzik, Makre Kis és Giulio Romao, illetve Nagy Barnabás pedig már az ausztriai edzőtáborba sem utazott el. Sajtóértesülések szerint mindhárman távoznak. A nevezettek között azonban ott van a világbajnoki szereplés után visszatérő Lenny Joseph. A selejtezőben minden forduló előtt lehet változtatni a keret összetételén.
0: Időjárás.
1: Napos igazi nyári időre készülhetünk, délután 30 fok körüli csúcsőmérsékletekkel, de helyenként egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. Ha a szabadtéri programot terveznek, érdemes figyelni az eget, de a legtöbb helyen a napsütésé lesz a főszerep.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép délutánt kívánok mindenkinek, Pisti neked pedig köszi a híreket. Nézzük, miről lesz szó ebben az órában. Hát például beszélni fogok a legyező művészetéről, meg szó lesz arról is, hogy hogyan óvjuk meg kutyusainkat a melegben. A legjobb slágerekkel megyünk tovább, és ahogy előző óra végén ígértem, ez az óra Jade Elindul, Soul a Church.

A Honey egyik betétdala itt a Forrás Rádióban, ez volt Mark Ronson, Ghostface Killah és Nate Dogg közöse az Oh We. Most pedig megyünk tovább Ladyback Luke és David Gonzalez közösével, ez pedig nem más, mint a Rolling Stone.

Kozma Orsi és Lotfi Begi közös reakösz, hogy jöttél, elszólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A nagy hőségben pedig minden technikát bevetünk, azért, hogy ne legyen melegünk, ilyen a legyező is. Kezd megint egyébként egyre nagyobb divatja lenni ennek a hűsítő eszköznek, hiszen akár egy szép kiegészítő is lehet. Spanyolországban a mai napig kedvelt eszköz, sőt régen csábításra is használták. Az úgynevezett legyező nyelve segítségével a hölgyek titkos üzeneteket küldhettek a kiszemeltjüknek, hát különösen olyan időkben, amikor a nyilvános udvarlásnak szigorú szabályai voltak. Nézzünk meg néhány példát. A gyors legyezés az azt jelentette, hogy tetszel nekem, az arc részleges eltakarása az, hogy köves. A becsukott legyező az ajkaknál azt jelenti, hogy csókolj meg, ha a legyezőt a jobb orcához érintették, az igent, míg a bal orcához érintve a nemet jelentette. A gyorsan összecsukott legyező pedig azt jelentette, hogy nem érdekel, hagyj békén. A legyező színe is üzenetet hordozhatott egyébként, a piros a szenvedélyt, a fehér a tisztaságot, a fekete pedig az eleganciát is jelképezhette. És akkor most menjünk tovább.

Mindig veletek vagyunk, az imént pedig segélyes csekekán közöse a Get My Party On szólt. És akkor most nézzük meg, hogyan óvjuk meg kutyusainkat a hőségben. Reggel és este sétáljunk velük, ha nem bírja ki, akkor a délutáni séta legyen gyors, csak végezze el a dolgát és irány vissza a lakásba. A hűsítő matrac beszerzése nagyon hasznos lehet, hiszen gyorsan le tudja hűteni őket. Nyomott orrú kutyák esetében főleg, de általánosan is használható séta alkalmával hűsítő póló vagy mellény. Nyáron készíthetünk nekik kutyafagyit is, számos könnyen elkészíthető receptet találunk hozzá a neten. Használhatunk ugyanúgy náluk is bevizezett ruhát, hiszen őket is ugyanúgy lehűti, mint ahogy minket is. Nagyon vigyázzatok a házi kedvenceitekre ebben a melegben. Glockenbach és Chris de Sarandi közöse jön a folytatásban, már indul is a Magic Moment.

Farkas Oliver és a Csak Barát vagyok, ezt szólt itt a Forrás Rádióban. A folytatásban pedig jön egy újdonság, Steve Kroeger és Sky Holland közöse, az Everyday.

The Weeknd és a Blinding Lights, ez a dal fogja zárni ezt az órát, mert most át kell adnom a mikrofont Szabó Istvánnak, hozza a híreket, információkat. A következő órát pedig Üzsel és Szoltó közösen a Jamaican fogja indítani, mutatom.

lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva délután 4 jó napot kívánok. A nyári meleg hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek. Óriási tüzek pusztítanak Dél-Franciaországban. A Fradi csapatkapitányát szerződtette a Dorogi Bányász FC. Jönnek a részletek a Forrás Rádió mikrofonjánál Szabó István. A kánikula hatását enyhítő eszközöket kapnak az állatmenhelyek, ebrendészeti telepek a kormánytól, közölte az élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. Gajdos László azt írta, hogy a kánikula program keretében 200 darab, egyenként 120 ezer forint értékű árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmazó egységcsomagot osztanak ki a szervezetek között. Több ezer tűzoltó dolgozott pénteken Dél-Franciaországban az idén rendkívül korai és heves tüzek eloltásán, amelyek napok óta pusztítanak. Az egyik déli településen csütörtök este 3 tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben kellett beavatkozniuk, amelynek nagy része a tűzmartalékává vált. Több mint 3000 ember, többségében kempingezőket, valamint környékbeli cégek dolgozóit is evakuálták. Az oltásban több helikopter is részt vett. Szép szavak, szép hangok a könyvtár udvarán. Júliusban minden pénteken 18 órától különleges irodalmi zenés estekkel várják az érdeklődőket a Jókai Mór városi könyvtár hangulatos udvarán Komáromban. A program sorozat során komáromi hölgyek osztják meg a közönséggel kedvenc regényeik legszebb részleteit, amelyeket élő zenei kíséret tesz még emlékezetesebbé. A következő alkalom július 10-én pénteken 18 órától lesz. Heisleitner Francis olvas fel, akit Pető Marcell csellójátéka kísér. A megtekintés ingyenes. És végezetül sport, a Fradi csapatkapitányát szerződtette a Dorogi Bányász FC, számolt be róla a kemma.hu oldal. A legújabb szerzemény a Ferencvárosnál profi szerződéssel rendelkező Berényi Erik, a 20 éves támadó legutóbb az FTC 2-ben a Fradi tartalék csapatában szerepelt, amely együttesnek a csapatkapitánya is volt. Az elmúlt 2 NB3-as szezonban összesen 21 gólt szerzett, a Dorogi klub abban reménykedik, hogy ezt a formáját a következő szezonra is át tudja menteni. A szerződése lejártát követően a Dorog végleg megszerezte őt.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a meleg nyári idő sok napsütéssel, 30-32 fok közötti délutáni hőmérséklettel. Késő délután és este elszórtan ismét előfordulhat zápor vagy zivatar, de a nap nagy részében kedvező idő várható.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Szép délután, sziasztok! Köszi, hogy itt vagytok velem, Pistineket pedig természetesen köszi a híreket, infokat. Ebben az órában szó lesz majd arról is, hogy mik azok a ruhák, amiket semmiképpen se viseljünk a repülőn. Viszont most a zenerajongóknak kedvezek, ne menjetek sehova, hozom a legjobb slágereket. Indulunk Küzsel és Szoltó közösével, ez a Jamaican.

0: Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ha ez a dal nem indítja be a napodat, akkor semmi. Magyar slágerek a Forrás Rádióban. Mindig

Dr. Béres és Király Linda közösen a Lángra Gyúl, ezt volt itt a Forrás Rádióban, és akkor most nézzük, hogy mik azok a ruhadarabok, amiket nem érdemes a repülős utaknál felvenni. Hát például a túlszoros farmer, főleg hosszabb utaknál. Aztán az overall vagy a kezes lábas se jó választás, mosdóba menni vele alapból sem egy álom, de a repülőn ez rémálom lesz. Aztán itt van a teljesen nyitott szandál vagy papucs, ezt sem javasolják, és a túl szűk cipő vagy a hegyes orrú cipő sem ajánlott. Hozok még hasonló ilyen tippeket, viszont most megyünk tovább Noel Holler és a Safri Duo közösével, ez a Helele.

tartják a biztonsági ellenőrzést. És akkor itt van plusz egy, ez mondjuk nem ruhadarab, a kontaktlencse. Hosszú repülésre nem ajánlják, a repülőgép kabinjában száraz a levegő, ami a szemet is kiszáríthatja, és hát valljuk be őszintén, a kontaktlencse, ha kiszárad a szem, nem éppen egy kellemes viselet. Nos, ezek a tanácsok, fogadjátok meg, hogyha jót akartok magatoknak, most pedig megyünk tovább a Sugababes-szel, szól a Hole in the Head.

Sam Smith és Kim Petras közöse az Unholy, elszólt itt a Forrás Rádióban, a mikrofon mögött pedig továbbra is Hittaler Andreát halljátok. Egészen este 8 óráig leszek itt veletek, és hozom a jobbnál jobb dalokat. Most 2006-ba fogunk visszaugrani.

Devil Empire és Wolf Kati közöse a Nem Elég, ezt szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A folytatásban pedig hamarosan érkezik majd Lady Gaga-tól a Garden of Eden, meg most a folytatásban Merchant Cremont és a DLNC-k.

Elhízen mód bekapcsolva. Napsütés, haverok, nevetés. Forrás Rádió. Buliszt velünk végig a nyarat.

Elértünk egy újabb óra végéhez, úgyhogy most átadom a mikrofont Pistinek, hogy el tudja mondani a híreket, információkat. Utána visszatérek, és a következő órát indítom majd DJ Snake és Bipolar Sunshine közösével. Mutatom, hogy melyik dalról van szó.

Foci rajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620-978-978-5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, félpanzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 5 óra, üdvözlöm Önöket. A Paksi atomerőmű pénteken elkezdette visszaemelni a teljesítményét. Emelkedtek az új autóregisztrációk Németországban. Halász Bence 3. kalapácsvetésben. Jönnek a részletek, én Szabó István vagyok, és ezek a Forrás Rádió hírei. A Duna vízhőmérséklete lecsökkent annyira, hogy a Paksi atomerőmű pénteken elkezdhesse visszaemelni a teljesítményét, írta a kapitány István gazdasági és energetikai miniszter Facebook oldalán. Az atomerőmű 2000 megawatt névleges teljesítménnyel rendelkezik. Az Európát érintő rendkívüli hőhullám miatt az elmúlt egy hét során több lépésben csökkenteni kellett az erőmű teljesítményét a MAVIR-ral egyeztetve. Várhatóan július 6-án az M1-es autópálya bővítési feladatainak keretében az 1119-es számú TÁT Tarján-Tatabánya összekötő úton található autópályahídnál este 9 óra és reggel 5 óra között munkavégzés lesz, írja közleményében az MKIF. A munkálatok ideje alatt néhány alkalommal rövid, 10-15 perces időszakokra teljes útzár lesz érvényben, azaz az autópályahíd alatti közlekedés nem lesz lehetséges. A zárások, munkavégzések időpontjai az időjárás, a logisztikai szervezésektől és egyéb más külső körülményektől függően módosulhatnak. Emelkedtek az új autóregisztrációk Németországban 5,8%-kal, 1,484 ezred millióra emelkedett az új személygépkocsik forgalomba helyezése az idei első fél évben, miközben tovább gyorsult az elektromos meghajtású modellek térnyerése. A tisztán elektromos autók regisztrációja 48,0%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz képest, közölte a Német Szövetségi Gépjármű Közlekedési Hatóság. És végezetül sport, Halász Bence idei legjobb eredményével 81,22 méterrel a 3. helyen végzett a férfi kalapácsvetők között a franciaországi Nancy-ben megrendezett ezüst kategóriás nemzetközi versenyen. Az olimpiai ezüst, világbajnoki bronz és Európa-bajnoki ezüstérmes magyar atlétának 5 sikeres kísérlete volt a 6-ból. 3. dobására 81,22 méterre szállt a kalapácsa. Ez volt az egyetlen 80 méter feletti dobás.
0: Időjárás.
1: Napos igazi nyári időre készülhetünk, délután 30 fok körüli csúcshőmérsékletekkel, de helyenként egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. Ha a szabadtéri programot terveznek, érdemes figyelni az eget, de a legtöbb helyen a napsütésé lesz a főszerep.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép napot, sziasztok, köszi, hogy itt vagytok velem, Pisti, neked pedig köszi a híreket. Ebben az órában hozok nektek 2 olyan hűsítő desszertet is, ami nagyon jól fog esni a melegben, és nem kell hozzá, csupán 3 összetevő. Természetesen jönnek folyamatosan a legjobb slágerek, és a DJ Snake és Bipolar Sunshine indítja az órát a Paradise.

Celine Dion és az I'm Alive, ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Hamarosan hozom, ígérem ezeket a hűsítő desszerteket, amiket az óra elején ígértem. Viszont most megyünk tovább WDC és Samira közösével. Ez az I Love Your Smile.

Ez volt a Lido Kain, a BSV és a Bialex és a Schlepp közöse itt a Forrás Rádióban, és akkor nézzük az első hűsítő desszertet. Görög joghurt, a kedvenc gyümölcsöd és méz. Ennyi. Össze kell turmixolni és lefagyasztani valamilyen formában, és kész is az egészségesebb házi fagyi. Méz helyett édesítőnek lehet használni például nyírfacukrot, vagy akár datóját is, és hogyha a tejmentes változatot szeretnétek, akkor a görög joghurt helyett használható kókuszjoghurtot, mandulajoghurtot, vagy más növényi alapú változatot. Egyébként krémesebb lesz az állaga, hogyha raktok hozzá kókusztejet, vagy kókuszkrémet is. Hamarosan érkezem a következő fincsi desszerttel is, viszont most jön Christina Aguilera a Your Body-val.

Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Sziltől szólt az It's Alright, és akkor hoztam még egy egészségesebb, hűsítő nasolnivalót. Ez pedig a mocsi fagyi alternatívája lesz, amihez szintén görög joghurt vagy tejmentes alternatíva kell, gyümölcs és méz, valamint rizspapír. Első lépésként összekeverjük a joghurtot és az aprított gyümölcsöt, a méz, édesítő egyébként opcionális, ha nem igénylitek, akkor ki lehet hagyni. Utána a rizspapírt megáztatjuk picit a vízben, beletöltjük a joghurtos keveréket, kis batyukat formázunk, ezt berakjuk a fagyasztóba pár órára, majd utána már palatozhatjuk is. Nagyon jó kis hűsítő desszert, hogy tudom ajánlani. Amit pedig még tudok ajánlani, az Zara Larsson, vele megyünk tovább.

0: a sláger, tuti hallottad már. És most újra imádni fogod. Hazai kedvencek a Forrás Rádióban. Mindig veled.
1: A hajad hozzám ér, a szemed már nem fél, a kezedből már érzem, bármit megtennél.

A halott pénzzel szólt a hajtól a szívig, itt a Forrás Rádióban, a folytatásban pedig megyünk tovább egy újdonsággal, Danielle Hurley és Dua Lipa közöse szól.

El is értünk egy újabb óra végéhez, úgyhogy most átadom a mikrofont Szabó Istvánnak, hogy el tudja mondani a híreket, információkat. Én tartok egy kis szünetet, de utána természetesen jövök vissza, és indítom a következő órát ezzel a dallal.

beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva este 6 óra, üdvözlöm Önöket, szép szombat estét. Akár Magyarországról is lehet majd látni a sarki fényt hamarosan. Szúnyoggyérítés lesz Komáromban. Megkezdődött Kárlói Váriban a 60. Nemzetközi Filmfesztivál. Mondom a részleteket, ezek a hírek a Forrás Rádió mikrofonjánál. Szabó István. Magyarország területére is lehúzódhat hétvégén a sarki fény gyűrűje, ezt közölte a Magyar Tudományos Akadémia a Facebook oldalán. A bejegyzésben azt írták, az elmúlt napok napkitöréseinek anyaga a hétvégén érheti el a Földet. Ha emiatt komolyabb geomágneses vihar alakul ki, akkor a sarki fény gyűrűje közepes földrajzi szélességekre, így Magyarország területére is lehúzódhat. Olvasható a bejegyzésben, amelyben arra hívták fel a figyelmet, hogy érdemes a következő estéken, éjszakán észak felé figyelni az eget. Szúnyoggyérítést tartanak Komáromban július 6-án napnyugtát követően. Az eljárás típusa úgynevezett földi szúnyoggyérítés lesz. Pótnap időjárás függvényében július 7-e és 8-a. Ez idő alatt érdemes az ablakokat zárva tartani, és a szabadtéri eszközöket, játékokat, ruhákat összegyűjteni vagy letakarni. A kezelt terület környékén gyümölcs vagy zöldség fogyasztása csak alapos megmosást követően ajánlott. A nyugat-csehországi Kárlói Váriban pénteken megkezdődött a 60. Nemzetközi Filmfesztivál, Közép-Európa egyetlen A kategóriás nemzetközi filmszemléje. Lényegében kettős jubileumról van szó, mert az első filmszemle megrendezése 1946 óta 80 év telt el. A két szám közti különbséget az okozza, hogy a szocialista rendszerben szovjet nyomásra a fesztivált egy ideig csak minden második évben tartották meg a nyugat-csehországi fürdővárosban, míg máskor a fesztivál színeje Moszkva volt. A július 11-éig tartó ünnepés díjkiosztóval záruló szemlén az idén 137 filmet vetítenek le különböző szekciókban. A szervezők közlése szerint a legrövidebb film 3 perces, míg a leghosszabb több mint 3 óra hosszú. Mindkét film japán alkotás. És végezetül sport, a Ferencváros kihirdette keretét a szerb Vojvodina elleni Európa Liga selejtezős párharcra, melynek első mérkőzését július 9-én, visszaegóját pedig egy héttel később rendezik. A névsor böngészve néhány hiányzó név fedezhető fel a nyáron Robi kint váltó Borbé Balázs keretében. Ötvös Bence és Madarász Ádám sérülés miatt hiányzik, Mákre Kisz és Giulio Romao, illetve Nagy Barnabás pedig már az ausztriai edzőtáborba sem utazott el. Sajtóértesülések szerint mindhárman távoznak. A nevezettek között azonban ott van a világbajnoki szereplés után visszatérő Lenny Joseph. A selejtezőben minden forduló előtt lehet változtatni a keret összetételén.
0: Időjárás.
1: Folytatódik a meleg nyári idő sok napsütéssel, 30-32 fok közötti délutáni hőmérséklettel. Késő délután és este elszórtan ismét előfordulhat zápor vagy zivatar, de a nap nagy részében kedvező idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Már csak 2 óra van hátra a sziasztából, szép napot kívánok, és köszi, hogy itt vagytok velem. A folytatásban is érdemes maradni, hiszen 8 órától érkeznek a Forrás Rádió DJ-i a stúdióba, akik élőben keverik majd a zenéket nektek. Most azonban még egyelőre én szolgáltatom a jobbnál jobb slágereket, szóval induljon az óra a Dells She Goes-zal, ez pedig a...

Chloe Kisha és a So Sad, So Hot, ez szólt itt a Forrás Rádióban, a mikrofonnál pedig itt Taler Andreát halljátok. Hamarosan jön a váltás, érkeznek ide a stúdióba a Forrás Rádió DJ-i, ők fogják majd tovább pörgetni a hangulatot. Este 8 órától ma a Saturday Live Sessionben DJ Marák, 9 órától pedig DJ Kutinova lép a keverőpult mögé, aztán jön a Club Session, ahol 10 órától ESB, 11 órától pedig Robin Schulz érkezik a Sugar Radio Show-val. Most azonban még egyelőre én hozom nektek a slágereket, szóval megyünk tovább a Well Hello-val, ez pedig nem más, mint az éjfél.

0: Szerintünk a jó reggel hangos, vidám és nem feltétlenül logikus. Buenos Morgen! A műsor, ahol a reggel és az értelmes mondatok csak távoli rokonok. Ez a Forrás Rádió reggeli sója Illyés Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, köszönöm, hogy velem vagytok, és ha tudtok, akkor maradjatok mindenképpen, hiszen hozom a folytatásban is a remek dalokat. Nem mellesleg nagyjából egy óra múlva kezdődik a Forrás Rádió élő mix műsora, a Saturday Live Session, utána pedig a Club Session is. De most még egyelőre én keverem a zenét, szóval indulunk Sophie Ellis Baxterrel, ez a Freedom of the Night.

Szaszari Üzsel és Sonic közöse az It Feels So Good, ezt volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, és nem sokára indul a Saturday Live Session, 8 órától DJ Marák, 9 órától pedig DJ Kutinova keveri a zenéket, utána jön a váltás, indul a Club Session, ahol 10 órától ESB pörgeti a lemezeket, utána pedig jön 11 órától szokás szerint Robin Schulz a Sugar Radio Show-val. Én most elköszönök tőletek, legközelebb holnap rádiózhatunk együtt reggel 7 órától, ne feledjétek, 9 órától pedig üzenetet is küldhettek rajtam keresztül, vagy kérhettek dalt. Az elmúlt közel 7 órában Hittaler Andreát hallottátok, további szép estét, jó bulizást már, ha mentek, sziasztok!

0: Foci rajongók, tippmesterek és Fotelhuszár szövetségi kapitányok, figyelem! Június 29-től két héten át jön a Forrás Rádió Foci VB tippjátéka. Tippeld meg a nap meccsének eredményét este 6 óráig SMS-ben vagy Viberen a 0620 978 978 5-ös számon. És lehet, hogy te leszel a nyertes másnap a Buenos Morgenben. A helyesen tippelők között minden nap kisorsolunk 4 óra önfeled dárcozást a családdal vagy a barátokkal a tatabányai Haggis Darts jóvoltából. És van még egy nagy dobásunk. A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, 3 nap, 2 éjszaka időtartamra, fél panzióval, a Duna Residence felajánlásával. Ne csak szurkolj, tippelj is! Forrás Rádió, ahol a gólok mellett a nyeremények is betalálnak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírpercek. Napi összefoglaló Komárom-Esztergom vármegye legfontosabb híreiből. Itt a Forrás Rádióban.
1: Pontban 8 óra van. Jó hétvégét. Szép szombatestét kívánok. Vármegyei sikerrel zárult a 2026-os évfagylaltja verseny. Képviselőtestületi ülés tartott a Komáromban. A MOL Tatabánya KC sportolói megkezdték a felkészülést. Már is hozom a részleteket, a hírperceket hallják Szabó Istvántól 2026. július 4-én szombaton. És most a folytatása. Nyári időszakban népszerűek az úgynevezett strandételek. Nem gond, ha egyszer-egyszer elcsábulunk, de nem érdemes ezeket túlzásba vinni. Hívta fel a figyelmet Barnáné, Susa Éva, a Komárom-Esztergom vármegyei kormányhivatal népegészségügyi főosztály, egészségfejlesztési szakügyintézője, dietetikus. Kedves hallgatók, Barnáné és Susa Évát hallják.
2: Azt gondolom, hogy egy ilyen kezdő, ha más nem, legalább folyadékot behűtve szerintem azt érdemes vinni. Tényleg jégakúval, meg ha a hűtőből vagy a fagyasztóból veszünk ki egy flakon vizet, akkor azért a sokáig hideg tud lenni. Ez szerintem pénztárca meg, hát nem vagyunk egyformák, valaki inkább a strandon oldja meg, valaki inkább visz magával. Én azt gondolom, hogy amíg a jégakú biztonsággal hűt, addig azért nincs gond, de hosszú órákra ne tervezzünk még így sem. Inkább vegyünk a strandon, és nyilván azért vannak klasszikus strandos ételek. Ha el is csábolunk valami nehezebbre, azért több mindenre nem. Tehát mondjuk, ha elcsábolunk egy lángosra, én már nem választanék még sült krumplit is aznap, de nem vagyunk egyformák. Tehát azért szerintem nagyon sok helyen van most már tényleg tudunk venni egy gíroszt, egy salátát, tehát hogy nem feltétlenül kell csak nehéz ételekben gondolkodni. Tényleg tudunk venni alkoholmentes italokat is. Ebben a különösen nagy melegben, nyilván ha vezetünk, akkor fel sem merül, ugye, hogy alkoholos italt igyunk, de az gondoljuk át, hogy minél nagyobb a meleg, annál jobban fogjuk érezni az alkoholnak a hatását. Most nyilván egy sörnél van 2%-os, van 0%-os, de egy klasszik sör azért 4-5% alkoholtartalommal, azért egy fél liter sörben, még ha csapoltat veszünk, azért annak is jelentős az alkoholtartalma. Úgyhogy azt gondoljuk át, hogy mire fogjuk bírni a melegben. Még akkor is, ha úgymond egészségesek vagyunk szó szerint, és nem szedünk semmilyen gyógyszert, még akkor is gondoljuk, ha pedig van egy alapbetegségünk, amire gyógyszert szedünk, legyen az egy vérnyomás csökkentő, egy vércukorra ható gyógyszer, egy véralvadásra ható gyógyszer, vagy bármi egyéb, amit tartósan szedünk, akkor én azt gondolnám, hogy ebbe a melegben ne ígyunk alkoholos italt semmiképp. Tehát, hogy elég nagy a választás mentesben, a legtöbb strandon szerintem van, vagy a közelében van kisbolt, tehát tényleg tudunk venni más jellegű enni-innivalót, úgyhogy próbáljunk tényleg könnyebben emészthető ételekben és bőséges folyadékban gondolkodni. Ugye alapból az átlag ajánlás egy 70 kg-os embernél a 2 liter, ez akkor, amikor ilyen 20-25 fok van. Tehát azt gondoljuk át, hogyha több a súlyunk, illetve ebben a melegben nagyságrendekkel többet izzadunk, hogy azért ez a 2 liter akár 3-4 literre is fel tud menni egy-egy nap tekintve. És amire még érdemes figyelni, hogyha esetleg elfelejtettünk szeretünk inni, akkor ne essünk át a másik oldalra. Tehát, hogy ne ígyunk rövid idő alatt nagyon sokat, mert az meg a keringésünket fogja megterhelni. Jó, tehát, hogy így szépen fokozatosan próbáljuk magunkat utolérni a folyadékkal, de hogy hirtelen ne ígyunk sokat. Beleszámít a leves, a turmix, és például egy görögdinnye is, ami azért, ugye az az egyik olyan gyümölcs, amiből azért tényleg mennyiséget eszünk, tehát azért annak is több mint 90%-a víz, tehát persze értelemszerűen beleszámít.
1: Vármegyei sikerrel zárult a 2026-os évfagylatja verseny. A komáromi Benkő Péter egy ezüst és egy bronzérmet is szerzett az alapanyaggyártók és forgalmazók kategóriájában. A Magyar Cukrász Ipartestület által szervezett országos megmérettetésnek idén Hajdú Szoboszló adott otthont. Képviselőtestületű ülést tartottak Komáromban, döntöttek a Kistátos óvoda vezetői pályázatával kapcsolatban, Tóth Tímea kapott megbízatást 5 éves határozott időtartamra. Továbbá a komáromiak nagy többségének véleménye alapján nem támogatták a közösségi elektromos rollerek telepítését Komáromba. A KRESZ ide vonatkozó módosításait követően újra várják majd a Komáromban élők véleményét roller ügyben. Ingatlanok meghirdetéséről is határoztak, valamint a fiatalok részére 2 lakás meghirdetésére is sor került az Esélyi Otthon program keretében. A tartós csapadék hiány és a nyári hőség miatt aggodalomra ad okot az erőműi tó vízállapota, ezért az Oroszlányi Horgász Egyesület rendkívüli intézkedéseket vezetett be a helyzet kezelésére. A tó a híres Bokkodi lebegőfalu szomszédságában található, amely turisztikai szempontból is kiemelt jelentőségű. Július elejétől jetskik segítségével oxigénnel dúsítják a Bokkodi lebegőfalu mellett található erőműi tó vizét, hogy megelőzzék a halpusztulást. 2 kisgólya kapott nevetésgyűrűt Szőnyben. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, a Százvölgy Természetvédelmi Egyesület, a Dunaipoly Nemzeti Park Igazgatósága és az EON Észak-Dunántúli Áramhálózati ZRT összefogásával immár 18. alkalommal rendezték meg a látványos és mindenki számára nyitott gólya gyűrűzést. Szőnyben a Szabadság utcai fészeknél gyűltek össze az érdeklődők. A fészekben 2 egészséges gólya fióka várta az érdeklődőket. Szabó Máté és Bátki Gellért, a Dunaipoly Nemzeti Park természetvédelmi őrei a gyűrűzés közben számos érdekes információt osztottak meg a résztvevőkkel a gólyák életéről, vonulásáról és védelméről. A gyerekek a 2 kisgólyának a Csepp és a Lara nevet adták. A vásártéri fészekben a kólyák később kezdtek költeni, így ott még egyelőre várni kell, hogy kiderüljön, hány fiúka cserepedik majd. Esztergomban a Rondella galériában a Kernstock kör tagjainak alkotásaiból nyílt kiállítás. A tárlaton festményekkel, grafikákkal és egyéb képzőművészeti alkotásokkal találkozhatnak az érdeklődők. A tárlat holnapig, azaz július 5-ig látogatható, a belépés ingyenes. És végezetül sport, a MOL Tatabánya KC sportolói megkezdték a felkészülést, számolt be róla a kemma.hu. A következő hetekben a futás és az erőfejlesztés kerül a főszerepbe. A tatabányai klub a közösségi oldalán tette közzé, hogy a játékosok előre összeállított program alapján felváltva teljesítik a futó és kondi edzéseket, hogy megfelelő állapotban érkezzenek vissza a közös munkára. Július 1-én az otthoni előalapozó program indult a játékosok számára, bő 2 héttel később, július 16-án felmérés vár a csapatra, ahol a szakmai stáb ellenőrzi, hogy a játékosok megfelelő állapotban érkeztek-e vissza a klubhoz. A csapat a felkészülés következő állomásán Sarudra utazik, ahol a játékosok egy csapatépítőn vesznek majd részt. A hírperceket 2026. július 4-én szombat este Szabó Istvántól hallották. További szép estét, jó rádiózást, esetleg jó bulit kívánok. Holnap reggel ismét találkozunk a hírekben.
0: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez itt a Saturday Live Session, a Forrás Rádió és a térség egyetlen élő bulindító mix műsora. A mikrofonnál az állandó házigazda műsorvezető DJ Hubik, Hubik Sándor, jó magam. Indul is az első élő mixóra, a stúdió lejátszói mögött DJ Marák, a rég nem hallott DJ Marák alapozza a szombat estéteket, ne felejtsétek el, 21 órától pedig jön a második élő mixóra, ahol Tomás Kutinova lejátszok mögé fárad, és folytatja a legnagyobb progresszív kedvencekkel. Club sessionünk is lesz, azt se felejtsétek el, 22 órától ESV pörgeti tovább a hangulatot. Működnek SMS Viber számaink is, 0620 978 975. Hangerőt fel, maradjatok a

0: Saturday Live Session. Az óra rezidense Tomás Kutinova.
1: És ahogy ígértem, ízítsuk be a második élő mixorát, Saturday Live Session, a Forrás Rádió szombatesti élő mix műsora. Itt van Tomás Kutinova, a keverőpult mögött 22 óráig keveri a legnagyobb progresszív kedvenceket. SMS Viber számunk továbbra is, ne felejtsétek el, 0620 978 9785. Ne feledd, minden szombat este Saturday Live Session élő mix óra. Maradjatok velünk!

0: Ez volt a Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsor, aminek sajnos a végéhez értünk. Az elmúlt órában Tomás Kutinovát hallhattuk a lejátszók mögött. Köszönjük, hogy ma este is itt voltatok velünk, akik úgy döntenek, hogy este inkább otthon maradnak, kerti parti, egyebek, nekik jó pihenést, maradjatok továbbra is a Forrás Rádión. Perceken belül jön a Club Session 22 órától, ahol ESB mixel nektek egy egész órán keresztül. Ez szóljon azoknak elsősorban, akik még buliba készülnek, vagy éppen készülődnek el otthonról, úgyhogy nekik kitűnő alapozást fog majd ez adni. Majd 23 órától sem állunk le, érkezik Sugar Radio Show Robi Schulz legújabb összeállításával. A műsorvezető jó magam, DJ Hubik, most kicsekkolok. Élő műsorra legközelebb jövő héten szombaton újra itt leszünk a Forrás Rádió stúdiójában. Addig is jó éjszakát, jó bulizást, ciao, szép estét, sziasztok!
1: Miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban!

amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs

rálunk a bulira. Hallgasd a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. Stay tuned to Sugar Radio.

beszélni akar, hívja fel a barátait. Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra. Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től